0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 2 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál, Király Tamás, újabb órát indítok. De ez az óra is, ahogy az előző, tele lesz igazi mai slágerekkel, nem dumálok feleslegesen. Viszont várom az üzeneteket, 0620 311 111. Nem sokára a rádió egyik DJ-el, Lotfi megjön Freddyvel és a Pain and Glory-val. Előtte viszont az igazi mai sláger Alex Warren-től az Ordinary. Ezt indítom már is. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Hypaton, akiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a véreiben van a zene. Már gyerekkorában magába szívta az apukájai zenész, az unokatestvérei, sőt a DJ Mag top 100-as listán is rajta van. És hát szerintem hamarosan Hypaton is rajta lesz. Az igazi mai slágerre most Jolmecsi Martinnal közösen jön, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Jonas Brothers után pedig aktuálisan az egyik legjobb énekesnő, aki nem csak nagyon jól énekel, hanem elképesztő dalokat is készít, és tényleg azt gondolom most a zenei világ egyik csúcsán ő van, Ray, az igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Remélem, jól telik az éjszaka. Én továbbra is teszem a dolgom, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. A következő órában Raidától és Kamrad újdonsága mellett jön például az LMFAO is. Hát, igazi parti hangulata

0: perc, és a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

csak igazi mai sláger megy, az előző években pedig már rengeteg sztárt hoztunk el Rádió 1 születésnapi fesztiválra, köztük volt Kámrád is, akivel most folytatom. Idén viszont Cyril Samford és a Swedish Disco a line-upunkon, a dátum május 24-e.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray Dalton a folytatásban, aki nagyon-nagyon vágyott arra, hogy szóló karrierje legyen, ami össze is jött, de nagyon sokszor mondja, hogy imád továbbra is kollabokat csinálni, neki abszolút nem gáz ez, egyáltalán nem kisebb siker úgy elérni egy zenei teljesítményt. Persze azért más, amikor egyedül, illetve csak az ő saját zenekarával áll a színpadon, de nagyon bírja az együttműködéseket, szóval arra is számíthatunk még majd tőle. Ez viszont teljes egészében a saját igazi mai slágeres, az egyik legújabb, Ray Dalton, Blood Running itt a Rádió 1-en.

a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a hétvégén pedig belépőket lehet tőlünk nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiválra, megéri figyelni, megéri fülelni és jókor telefonálni, és persze tudni a Rádió egy szlogent. Igen, Rádió egy csak igazi mai sláger megy, tudom, ezt mindenki tudja. És így is van, jönnek az igazi mai slágerek, sőt az egyik legújabb most, Kamrad és a Hug Yourself.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencük a következő órában, mint Joe Ecker és a Stay Longer, vagy éppen a Vadi új Nagy Bogittól és Destől Metzger Wiki remixében a Jó leszek újra, egy hazai sláger, szenzációs, a kezdésben pedig Taylor Swift és a The Fate of a Philia, amit indítok. Aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, vagy hát más szép hajnalt. 4 óra után járunk a mikrofonnál, Király Tamás. Hosszú hétvége van, szóval fú, sokaknál, akik igazán feketővesek, ez már a második átbulizott este. Ez meg egy újabb igazi mai sláger. Joel Corey-tól a Galantis-szal szenzációs Stay Longer. Ha bulizzunk ezen az éjszakán, tudti, hogy már hallottuk. Ez a rádió egy...

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig hamarosan rócsóra indulnak, délutáni rócsó, nagyon szeretjük, május 11 Győr, május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunajváros, május 15 Debrecen, ezek a helyszínek 5-től 8-ig lesznek ezekben a városokban, Balázsék, de már előtte 4 órától live mix élőben, hát nagyon készülünk. Én meg Lady Gaga és az Abrakadabra Rádió.

for you, I guess you moved on really easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ pedig elképesztő nagy kedvenceket készítenek, ez senkinek nem újdonság. Itt van például ez a nagyon friss, Nagy Bogitól és Destől a Jó leszek újra, amit picit újra gondolt Metzger Viki, és szerintem szenzációs lesz, és persze ő is ott lesz május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztivál.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mai féltől pedig Cyril Mix a Rádió 1 Guest Mixben. Hát, ha valamire oda kell figyelni, szerintem az lesz egy pici kis hangulat már, május 24-éről a születésnapi fesztiválunkról, és ebben a dalban is ott van Cyril keze, Ed Sheeran Camera a Cyril remixében, csak itt a Rádió 1-en, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Távhővezetéket újítanak fel a városban. Norbik salakmotoros siker a Perényi Pál stadionban. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Pallagon is egyre többen akarják igénybe venni az Otthon Start program által biztosított, államilag támogatott, fix kamatozású lakáshitelt. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Pap László polgármestert hallják.
3: Tény az, hogy a város lakáspiaca szempontjából mégiscsak egy fontos dolog, hogy 2100 új lakás épülhet e programnak köszönhetően, hogy az olyan gazdasági fejlődés mutató városoknál, mint Debrecen, vagy adott esetben akár Szeged, akár Nyíregyháza, az egy kulcskérdés, hogy az új lakásépítési hullám az milyen erős.
2: A testület a közgyűlésen tárgyalt közlekedésfejlesztésekről, és téma volt a helyi KKV-k fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a pálmai terem bővítése is. Ezekről részletesen a Dehíren olvashatnak. Újabb utcafelújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Nagy felületű út megújításra csaknem 2,4 milliárd forintot különítettek el a város idei költségvetéséből. Ebből az összegből 31 útszakasz újulhat meg. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és 38-as szám közötti szakaszon. A DH Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomon a szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét is megértését kéri. Norvég győzelem született a salakmotoros U24-es Európa Kupa döntőn Debrecenben. Matthias Polestad nyerte meg ugyanis a döntő futamot a Perényi Pál stadionban. A debreceni Lovasz Zoltán végül a 11. helyen végzett. A viadalra 13 országból érkeztek versenyzők. Térségünkben ma napos, gomoly felhős időjárásra van kilátás. Csapadék nem valószínű, de a szél időnként megélénkülhet. Reggel 13, napközben 19 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető Andráska központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 2-án az Zoék és a Zsigmondok, a névnaposok, és a hosszú hétvége folytatódik, és jönnek az igazi mai slágerek. Most Radar-tól is a Do It Again, amit én

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. Hát ha valami, akkor ez szenzációs lesz, a nagy takarítás. Tavasz van, sokan küzdenek egyébként is ezzel, ez Balázsék módjára. Jövő héten nagyon menő ajándék.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik a jó idő, folytatódik 22 fok napsütés ma is, parádé. Ahogy az igazi mai slágerek is, Lady Gaga, Alejandro a hírek után, ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fogyarásban a Hypaton-tól, a fiatal olasz DJ-től, akinek az egyik példaképe pont Calvin Harris, akivel egyszer nagyon szeretne együtt dolgozni, hát ebben a dalban ugye Dua Lipának sikerült. Hypaton viszont

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Távhővezetéket újítanak fel a városban. Norbik salakmotoros siker a Perényi Pál stadionban. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Pallagon is egyre többen akarják igénybe venni az Otthon Start program által biztosított, államilag támogatott, fix kamatozású lakáshitelt. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Pap László polgármestert hallják.
2: Tény az, hogy a városlakáspiaca szempontjából mégiscsak egy fontos dolog, hogy 2100 új lakás épülhet e programnak köszönhetően, hogy az olyan gazdasági fejlődés mutató városoknál, mint Debrecen, vagy adott esetben akár Szeged, akár Nyíregyháza, az egy kulcskérdés, hogy az új lakásépítési hullám az milyen erős.
1: A testület a közgyűlésen tárgyalt közlekedésfejlesztésekről, és téma volt a helyi KKV-k fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a pálmai terem bővítése is. Ezekről részletesen a Dehíren olvashatnak. Újabb utcafelújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Nagy felületű út megújításra csaknem 2,4 milliárd forintot különítettek el a város idei költségvetéséből. Ebből az összegből 31 útszakasz újulhat meg. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és 38-as szám közötti szakaszon. A DH Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomon a szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét is megértését kéri. Norvég győzelem született a salakmotoros U24-es Európa Kupa döntőn Debrecenben. Matthias Polestad nyerte meg ugyanis a döntő futamot a Perényi Pál stadionban. A debreceni Lovasz Zoltán végül a 11. helyen végzett. A viadalra 13 országból érkeztek versenyzők. Térségünkben ma napos, gomoly felhős időjárásra van kilátás. Csapadék nem valószínű, de a szél időnként megélénkülhet. Reggel 13, napközben 19 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy nálunk, ez a motto. Tiesto és Ima Max után pedig, na rá, hogy az igazi mai slágerek ebben az órában is pörögnek, folytatódik a hosszú hétvége, ez már a második nap, és még csak szombat van. Martin Garrix és a Butterflies a folytatásban, a telefonvájban és SMS számunk pedig 0620 3111 111.

0: back.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki ha már látta bárki az egyik klipjét, látta nyilatkozni, akkor tudja, hogy egy ilyen cuki kis mackó, egy nagyon szerethető karakter, és szinte mindig mosolyog, és mindig jól énekel. Ez a legújabb igazi mai slágerében is kiderül. Ray Dalton,

0: Változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.
2: Hey, my name's Cyril.
3: Csak igazi mai slágermegy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Újabb utcafelújítása kezdődött a városban. A Magyar Kupában szerepel a DVSC Scheffler. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Gábor István városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel 4 debreceni beruházásnál éltek. Összesen egyébként mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben, csak az eddigi bejelentések alapján. Újabb utcafelújítása kezdődött meg Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. Emellett a beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. A város idei költségvetésében csaknem 9,3 milliárd forintot különítettek el közlekedésfejlesztésre. A forrásból nem csak a nagy forgalmú gyűjtőutak, hanem kisebb lakótelepi szervízutak és lakóutcák korszerűsítése is megtörténik. Pap Viktort, a Fidesz-KDNP frakció vezetőjét hallják.
2: Közel 2,4 milliárd forint áll rendelkezésre nagyfelületi út megújításra, ami 31 útszakasznak a ilyen jellegű megújítását irányozza elő, és ilyen például ez a Kis József utca is. Alapvetően 31 utcából eddig 6 elkészült, és 13-ban folyamatban útfelújítási munkálat.
1: A munkálatok ideje alatt a Kis József utca mindkét irányból megközelíthető marad. A megnövekedett utazási igények miatt bővül a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. Május 4-én hétfőtől a 33-as és a 33E járatok mellett már a 71H jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és Debrecen belvárosa között. További részletek a DKV honlapján. Idegenben folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára. A 32. fordulóban a debreceniek a Paks otthonába látogatnak vasárnap délután 13:30-tól. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjét Tatabányán. A mai elődöntőben a DVSC Scheffler a Moson-Magyaróvárral játszik este 17:45-kor a tatabányai multifunkciós csarnokban. Térségünkben ma napos, gomoly felhős időjárásra van kilátás. Csapadék nem valószínű, de a szél időnként megélénkülhet. Reggel 13, napközben 19 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hogy itt csak igazi mai sláger megy. Nagy lendület, amit mi is gyűjtünk, mert hogy egy hét múlva indítjuk a Rádió 1 Rócsót Balázsékkal. Hétfő Győr az első állomás. Aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik. Délutáni Rócsó nagyon fontos. 5-től 8-ig lesznek ezeken a helyszíneken. Viszont már előtte 4-től megalapozzuk a hangulatot, mert hogy lesz Rádió 1 Live Mix is a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ő meg Terry Swims közben bizony az igazi mai sláger, a The Door, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és hogy mekkora kedvenceket csinálnak a Rádió 1 DJ-k, azt most például be is bizonyítom, mert hogy Boomex jön a Headlights-szal, természetesen ő is zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, ahogy az összes Rádió 1 DJ, azok is többek között, akik ma érkeznek hozzánk, például 9 órától a Loving Arms, 10-től Newick, 11 órától Antonio, éjféltől pedig Cyril speciális mixe, csak itt a Rádió 1-en. Ő is itt lesz velünk május 24-én. Most meg Boomex jön, ahogy ígértem. Király Tamás hallottátok. További szép napot, kellemes, hosszú hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: Nyerjen minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Szamúca ellenőrzés Hajdú-Biharban is. Norvég salakmotoros siker a Perényi Pál stadionban. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Gábor István városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel 4 debreceni beruházásnál éltek. Összesen egyébként mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben, csak az eddigi bejelentések alapján. Szamóca ellenőrzést indít országszerte, így Hajdú-Biharban is a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az akció során a hatóság munkatársai fokozottan vizsgálják az ideiglenes árusítóhelyeket és az útmenti értékesítéseket, különös tekintettel a forgalmazás körülményeire és a higiéniai feltételek meglétére. Az idei vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a gyümölcsök frissességére, tisztaságára, az esetleges penészedésre, valamint az érettségi mértékére.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes, a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Kezdődnek a helyosztók a Deac férfi kosárlabda csapatának az NB1-jában. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték első meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Budapesti Honvédot fogadja vasárnap este 6-kor az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Norvég győzelem született a salakmotoros U24-es Európa Kupa döntőn Debrecenben. Matthias Polestad nyerte meg ugyanis a döntőfutamot a Perényi Pál stadionban. A debreceni Lovasz Zoltán végül a 11. helyen végzett. A viadalra 13 országból érkeztek versenyzők. Délelőtt néhány gomoly felhő megzavarhatja a napsütést, de csapadék nem várható térségünkben. A legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Lövések dördültek a Fehérház tudósítói vacsorán, Trump lehetett a célpont, az emberek te legtöbbször megpróbálnak kinyírni, de valahogy soha nem sikerül, ugye, ez egy média rendezvény, ahol Washington egyik legfontosabb média rendezvény mondhatni, de ez nem a Fehérházban van, hanem ez a Hilton Hotelben tartott, gála vacsora, ahol politikusok, újságírók, közéleti szereplők százai vesznek részt azon, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen smúzoljanak, vacsorázzanak egyet, igen, és támogassák az elnököt és a csapatát. Ott vannak az amerikai elnök kabinetnek a tagjai, ott vannak vendégek, és hát azt lehetett látni, hogy valaki berohan a hotelbe. Teljesen szürreális felvételek, mert hogy nincs egy ilyen beengedő kapu, vagy amin át kell menni, vagy egy kerítés, vagy legalábbis egy kordon, hanem áldogál néhány unatkozó biztonsági őr az ajtóba, és valaki a Hiltonban lakva lerohan, és beszáguld az ajtón keresztül. És ugye van a bálterem, és van a külső rész, és hát ugye mire, itt van már emberünk, itt már fekszik ugye mesztelenül, mire odaér a bálterembe, addigra őt hatástalanítják.
5: Nagy kérdés, hogy ő mesztelenül ment, vagy ő levetkőztették.
4: Ez egy jó kérdés, szerintem levetkőztették.
5: Igen? Igen. Megízott és dobálta le egyesével a ruhákat magára.
6: Én nem, hogyha ilyen bűnöző lennék, vagy merénylő, akkor mindenképp úgy mennék, hogy emlékeznek rám, tehát hogy pucérom.
5: Igen. Szóval viszont jó. Aki ebben a sztoriban nem lennék, az az alelnök asszony felesége.
4: Nem, igen.
5: Nincs meg a történet?
4: Tehát itt a felvétel, nézd, ott rohan a csávó. Tehát, bocsánat, csak mindjárt mondhatod, csak a titkosszolgálat emberei, azok olyan ezen a felvételen, mintha áldogálnának és beszélgetnének.
6: Teljesen el vannak,
4: nem látsz nagyon ilyen ellenőrző kaput se, és csak azt látod, hogy egy ember messziről neki fut, és átrohan az ellenőrzésen. Nincs egy kapu, ami megállítsa. Nincsen semmi. Riadtan nézik még egy ideig, majd elkezdenek fegyvert rángat, és utána rohannak. Tehát az egész kicsit ilyen
5: lassan reagálnak.
4: Nagyon lassan reagálnak.
6: Olyan volt az egész, mint a videójátékokban, amikor tudod, nincsen gazdája a karaktereknek, és még ott állnak egy helyben.
4: Igen, keresik. Igen, jön egy NPC, és átrohan. Ugye nem nagyon értik, hogy miért nem volt szigorú beléptetés, hogy csak egyszer kellett áthaladniuk a vendégeknek egy fémdetektoron, azonosításra kérdeztek mindenkitől. Tehát, és hát a legszenzációsabb ebben az egészben, ugye már megjelentek az összeesküvés elméletek is, hogy mi van Trumppal, és hogy valószínűleg lehet, hogy az elnöknek, hát hogy is mondjam, csak megingott egy kicsit a támogatói bázisa, és hogy ez egy ilyen félig-meddig megrendezett jelenet volt, amivel egy ilyen...
6: Ez segítettől kevésbé fogja
5: hát, karagudni rá? Szimpátiát éreznek iránt, hogy úristen, már meg szegény megint meg akarták
4: kérdezni. Igen, van egy biztonságpolitikai, amerikai biztonságpolitikai szakértő, azt elemezgette, hogy ahogy egyébként az alelnökért berohannak, ahogy a Trump még ott üldögél, ahogy fölállítják, majd a Trump hirtelen elesik, ő azt mondta, hogy egy nagyon ismerős, jól begyakorolt koreográfiát látott ő a színpadon egyébként. A Trump az áldozat, akit lelöknek a színpadról, egyébként ő üldögél legtovább az asztalnál, az megvan. Elviszik.
5: Hát ő tudott róla, tudod?
6: Melania, ne siessél, én már csináltam ilyet, ilyenkor mindig várjál, hogy segítsen kiviselni, Melania, nyugodjál meg. Azt, hogy megeszed, Melania?
4: Azt a pesgőt ott még megiszod. Trumpot körbeveszik, felállítják, elkezdik hátra levinni, de elesik. Vagy lelőkik a földre, és akkor ő az a nagyon lassú, Trumpos mozdulattal föláll, megpróbál egy kicsit ott hátranézni, és utána elviszik a függöny mögé. Majd nyilatkozik nem sokkal később, ahol megkérdezik, hogy mi lehet annak az oka, hogy minimum akarják ölni. És azt mondja, hogy a nagy emberek sorsa ez.
5: Ó, megemelte magát hogyha megint.
4: Hatással vagy a világra, itt viszik az alelnököt. Ha hatással vagy, ezt nézd meg, ott viszik az alelnököt, figyelj, elrántják, rohannak. A Trump mindig ott ül, alelnök már sehol. Sehol a testőrök, nézd meg, ott most berohannak.
6: De ez a protokoll szerintetek így van, hogy mentsük meg az alelnököt.
4: Nem, azt mondják, hogy távozási sorrend van, tehát hogy ne legyen folyosón nagy dobo. Hopp. Ott Trump egy pillanatra elesik, van egy ilyen fölsegítjük az elnököt, nagyon sok fotó készül közben, és aztán viszik be a függöny mögé.
6: Gyere, papa, gyere!
4: A szokásosan összeborulva a testőrök. Na, és ugye hát ez történik a lövöldözés közben, emberünket hatástalanítják, de közben viszont vannak már hősei ennek a partinak, mert hogy az egyik hősünk az elkezdte lopkodni a borokat a bálteremben. Hát gyerekek, hogy azért... Mindenhol egy kicsit ott vannak ilyen arcok.
6: Laci, megegyeztünk abban, hogy ez ő, tehát ez Laci, ahogy a stressz lement az ember, akkor azonnal, na jó, azért józanul nem fog hazamenni.
4: Igen.
6: Tehát azért, mert lövöldöznek.
4: Ezt keresd meg, Zsuzsa, egy indexik. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy szörmebondás hölgy, véletlen egy újságíró, bár ez nem biztos, fittyet hányva veszélyre, összegyűjti az asztalomokon maradt márkás borokat és pezsgőket.
5: Ki van fizetve? Hát attól, hogy lőnek azért, ezt még csak
6: az kell, kukába kerüljön.
4: Jó eséllyel nem azért, hogy visszaadja a szomeliének. Ez mekkora duva. Igen, a vacsora vendégek bent vannak az asztalok alatt, vagy kimenekülnek a bálteremből, de a New York Post leköltözölt egy olyan videót, ahol egy szörmebundás elegáns hölgy összegyűjti az asztalon maradt pezsgőket, majd hát elrak néhányat a táskájába, meg néhányabba belekortyol.
5: Na, akkor mondom nektek, hogy ez egy újságírói parti volt.
4: Ez egy újságíró média, így van.
5: Szép emlékeim vannak arról a korszakról, a 90-es évek, 2000-es évek. Amikor még én is jártam ilyen sajtótájékoztatóra, és volt egy hölgy, aki egy neves újságírójának adta ki magát, az újságnál sose tudtak róla. Ő úgy ment, kérlek szépen, ilyen partira, hogy a kis kézi táskáját kibélelte nájlonzacskóval.
4: Ja, Istenem.
5: De, és a hidegtáltól kezdve mindent így szépen söpört be.
4: Jaj, de kellemetlen.
5: Hosszú éveken keresztül.
6: Ez szóval, példakép.
4: Igen, példakép. Például a bundás sajt. Ott van, valószínűleg egy újságíró, jobb oldala, kép jobb oldala.
5: Ott, igen.
4: Hopp, rányul egy üvegpezsgőre.
6: És a háttérben,
4: és hopp, még egy.
6: Háttérben nézze, mindenkinek van a kezébe egy üvegpezsgő.
4: Elkezdi elvinni, gyerekek. Ez szenzációs. Bundában gyönyörűen.
6: De akik ott állnak, mind azzal fotózkodnak üvegpezsgőkkel.
4: Ott már mindenki volt egy üvegpezsgő. Hopp. Ezek pezsgőt fogja.
6: Stressz helyzet esetén.
4: És jó lesz azért az. Majdnem lelőttek, majdnem meghaltunk, jó lesz az.
6: Így van.
4: Sensációs.
5: Egyébként meg ez a majdnem lelőttek, majdnem meghaltakra, hogy nézd meg, ahogy kimenekítik a Trumpot, meg az alelnököt, akkor mindenki ül a helyén. Nincs, egy páran buknak csak le az asztal alá, és így néznek érthetetlenül.
4: Igen, mert ugye maga a lövöldöző az ugye a báltermen kívül volt. Tehát, hogy nem ért oda, ezért néhányak, akik nyugodtabbak, azok nem kezdtek el pánikba esni, mert tök jogosan. Hallották, hogy kint lövöldözés van, egy csóban beújtak az asztalát, de egy csóban üldögélnek, és próbálják megnézni, hogy honnan jön a veszély. Felmérik. Mit látsz?
5: Na? Ott a palackbor.
4: Ott a palackbor. Aha, itt már szelfiznek az asztalnál egy másik borral.
5: És utána üvegből iszza, de nagy.
4: És ez ugyanaz a nő? Ugyanaz a nő, aki már kint a rendezvény előtt már üvegből iszza a bort. Egyébként így kell. Tehát, hogyha már ott marad az a sok jó kaja meg a pia, akkor már elviszel.
6: A hiteles tájékoztatás alapja az őszintesség. Az őszintesség alapja az ital, akkor tulajdonképpen véghez vitte azt, amit vállalt.
4: Azért megnézem a lopós csajt. Ő most azért nagyot megy. Tehát azért megnyugtat, hogy ott se nagyon mások az újságírók, nem? Ha belegondoltok. Tehát az, hogy az újságíró lesz itt
6: de
4: már...
6: De ez inkább ilyen emberi dolog, nem ilyen újságíró.
4: Te lopnál? Tehát
6: de ez miért lopás, amikor az asztalra van téve?
5: Nem lopás, hát ki van fizetve. Az de azért volt ott, hogy te megidd.
4: Oké, de mások még bújnak az asztalat, még meg egy kis sikítozás is. Az az első gondolatot, hogy elviszem, mert ingyen van.
5: Hát persze, meg hogy mi nem biztos, hogy haza tudunk menni, érted? Nem biztos, hogy kiengednek, akkor legyen mit inni.
6: Persze, szerintem pont ez a fajta túlélési stratégia, amit te is csinálnál, csak ugye most nem állsz bele, de hogy abban biztos vagyok, hogy te nem szaladnál el onnan, hanem...
5: Összerakod, na még egy kis sajtos pogácsát.
6: Már eljöttem otthonról, most akkor csináljunk valamit, srácok, akkor legyen valami.
4: Igen. És egyébként az hogy van, mondjátok meg nekem őszintén, hogy nem lövik le az embert. Tehát ugye azért az is egy kérdés, hogy amikor te lövöldözöl, akkor utánad lő a titkosszolgálat, ott nincs nagyon pöcsölés. Tehát ha te már tüzet nyitottál, akkor ott egyértelmű, hogy téged le kell szedni. Azért, emberünk mert... békében, biztonságban túlélte a merényletet, leteperték a földre és megbilincselték. Az egész sztori valahogy sántít egy kicsit.
5: Elkezdtek lövöldözni, a biztonságiak, akkor a csávó lefeküdt a földre, eldobta
6: nem
5: a
6: ez
5: fegyver,
6: van. Nem. Szerintem diák munkába vállalta, órabérért. Utána vissza kell majd engedni. Most csak igen. Egy ilyen gyors szerep volt, kapott érte még egy kis bónusz, ez cső.
4: Igen, de a zseniális felvétel, az nem tudom, hogy látjátok-e, kell keresd meg, amikor a lövések vannak, és ők az asztalon üldögélnek, hogy mindenki hallja a lövéseket már, az ajtó felé figyel, a Trump egyedül, mint egy ilyen boldog idióta, egy nézelődik balra-jobbra, szerintem a csávó süket.
6: Tehát hát vagy süket, vagy szólnak neked.
4: Itt nézd meg ezt, figyelj. Valami bűvésztrükköt néznek éppen az asztalnál, mindenki elcsodálkozik rajta, és figyelj, nézik a lövéseket. Figyeld, mindenki.
5: Figyelj.
4: Mindenki riadtan, mindenki beteged, akkor vissza zsűl, léci, kérlek a jelenetre. Oda, figyelj, mindenki elkezd az ajtóba nézni, és mi megijednek attól, hogy lövéseket hallanak. Nézd a Trumpot. És balra jobbra nézelődik, szerintem nem hall a csávó. Ő nem hallja, hogy már lőnek kint. Mert hogy mindenki baromira megijed. Érted? Emberünk süket.
6: Nem inkább az, hogy elolvasta a programot is be volt írva a desszerteli a lövöldözés.
4: Igen, desszerteli lövöldözés. Nyugodjon, mert Trump elnök úr.
5: Hát, hogy hozzászokott már, annyit hallott ilyet, nem?
6: De előtték a fülét az előzőnél.
4: Én imádom. Mindenki sikít, fekszik, rohan, van egy további videó is, és ő még mindig az asztalnál ül. És figyelj, nem megy érte senki. Mondom, az alelnököt elviszik, és a Trumpért nem megy senki. Igen, őrület. Ez egész olyan, mint egy színház egyébként.
6: Ez nagyon fura. Erika Körkő ott a sarkon?
4: Erika Körkő is ott volt, így van, a Charlie Kirknek az özvegye. Őt kivezették, nagyon sírt. Nagyon sírt, és mondta, hogy ő szeretne hazamenni, igen.
5: Na, hát az alelnökre visszatérve, hogy az hogy van, hogy így megvan határozva, hogy egy családból kit mentünk, ugyanis, hogy kiviszik az alelnököt, a felesége, egy szőkenő lebújik az asztal alá, és ott marad egyedül.
6: Úgyhogy terhes. Őnek... Tehát ő 20 hetes terhes. Úgy itt volt Magyarországon, és nem ő... olyan régen, és akkor...
5: És őt nem mentik?
6: De a terhes nő az asztal alatt.
4: Mentik, ugye itt ezért a védett személy, tehát az alelnök fontosabb, mint a terhes nő. Sajnos ez a protokoll. Tehát, hogy mentik, ugye azt olvastam, azt mondta a szakértő, hogy itt van egy sorrend, tehát nem azért mentik az alelnököt először, és a Trumpot később, hanem hogy ha Trumpért mennek, akkor már nincs egy irány, ahova vihetik az alelnököt, és kiszedési sorrendben, hogy ne legyél folyosó, tehát hogy ne, aha, a menekülési útvonal az ne legyen dugó. Elkezdik rángatni a Trumpot, ő megy le a lépcsőről, azon az útvonalon már nem tudják kivinni a Vance-t, mert elállja az utat. Tehát ezért abban a sorrendben szednek ki, ahogy odaérnek hozzád. Nincs sorrend. Nincs, hogy először az elnököt aztán.
6: De ez nagyon furán hangzik, és nem olyan logikus, vagy csak én nem értem.
4: Meg azt mondja, azt ír valaki, és ebben lehet igazság, de, hogy bomba veszély miatt nem lőnek.
5: De várjál már, az alelnököt erre hozták, a Trumpot arra viszik. Tehát ez két
4: mert a Trumpnak folyosan. Be voltak forgatókönyv írva egy műesés.
6: Igen.
4: Pedig nem volt, hogy a Trump elesik 08-02-kor. Igen.
6: Trumpot sminkelni viszik először, és csak utána a lépcsőn.
4: Igen, az, hogy nem lőnek rád, mert hogy nem tudják, hogy van-e rajtad bomba. És ezért inkább megpróbálnak hatásra, és az a levetkőztetés is
6: ez. De ha fejbe lőnek, akkor felrobban a bombád, ami...
4: Hát lehet, hogy még tudod, van egy detonátor a kezedbe, rárögzítetted úgy, hogy le van nyomva, és a fölengedése robban, és ha már kapsz egy fejlővést, akkor egyszerűen elengednek az izmaid, és felengeded.
6: Hogy a hátsó őrlőfogadban volt, és pontákat elkapják.
4: Tehát, hogy valószínűleg itt azért van egy nagyon komoly biztonság protokoll, ahogy bennek, de hogy ezért nincs lövés, hogy ezért próbálják meg máshogy hatást tanítani az embert.
6: De például azt nem értem, hogy a terhes felesége, ő miért bújik alapból be az asztal alá.
4: Hát gondolt, hogy még gyorsan a Trumpot azért ott meg.
6: Halló, halló. Halló.
4: Elnök úr, látom, nagyon izgulja, meg itt vagyok az asztal alá.
6: De hogy miért bújj be, miért nem szabad a férje után, akit kivisznek?
5: Tehát,
6: hogy...
5: Nem tud szegény.
4: Igen.
6: Nem, de miért nem tud? Nincs lába?
5: Nem tudom.
6: Tehát figyelj, nekem a férjem lett valaki...
4: Fura, az egész jelenet férjem, nagyon fura.
6: A férjem lenne az alelnök. Igen? Elviszi két biztonsági boly. Viszik őt, hogy mentsék meg. Hát én legalább utána sétálnék, nem? Hogy, Péter, legyél kedves, azért értem, mindent értek, de azért.
4: Hát most ha választhatok, hogy ott maradok az asztal alatt, vagy megyek vételül a férjem után, ott maradok az asztal alatt.
6: De jó helyen vagyok, van egy... megvédeni?
4: Hát nem látom, nem látom.
6: Soha senkit nem öltek meg asztal alatt.
5: Nem látnak.
6: Ha én nem látom őket, ők se látnak engem. Ez a szabály.
4: Van egy pezsgős üveg az öletbe, el vagy az asztal alatt. Eltakarod az arcodat, hogy ne vegyenek észre, és megvagy. De lehet, hogy tényleg egyébként készült átmenni a Trumphoz az asztal alatt. Tehát, hogy azt mondom, utolsó lehetőség elő, akkor utolsó lehetőség.
6: Nem hiszem.
4: Jaj, nagyon szeretem, az egész jelenet nagyon szürreális.
6: Szerintem nekem a mozdulatsorban az jön le, hogy ez úgy ki lett találva, hogy na te lebújsz, én elszaladok, téged kigáncsolnak.
4: Ezt írják. Ezt írta egy neves amerikai politikai elemző, biztonságpolitikai szakértő, hogy minden mozdulat egy koreografált, megrendezett, nagyon fura, nagyon mesterkélt, előre felépített mozdulatsorokból álló, nagyon fura eseménysorozat.
6: Most azt írják, hogy nem is a felesége ült mellette. Tehát ez nem a felesége, aki bebújt.
4: Az alelnök mellett.
5: Jaj, maradhat.
6: Én nem tudom.
4: Nem, azért volt a nő az asztalat, mert neki volt a feladat elgáncsolni a Trumpot.
5: Ha az elnök úrnak nem jutna eszébe, hogy el kell esni, akkor esztike, maga jön.
4: 8:13-kor elnök úr elesik.
5: Jaj, bocsánat, most csak, hogy nagyon szeretlek, az jutott eszembe, és azért... Ebből nem jövök jó
6: ki. Te testedet úgy fogják megtalálni a lövöldöd, és nagy medvagy meg lesznek tömködve a lyukokba. Azt én fogok csinálni, ne vérezzék ki, jó? Megoldjuk. Jó, de most tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz, magadra veszed Ferit, mint pajzsot.
4: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abroszt, és locsolnám még a pezsgőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni. Össze-vissza fosod maga, bebújsz az asztalát, hogy ide nekem ért a pezsgő, gyorsan megiszom. És azért nem tudom, de hogy reálisan próbálnék egy picit gondolkodni.
6: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, tenni, ott nézed, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem lenne.
4: Ti lennétek a stáb, lennétek az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Jó, te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
6: Nem, azt csinálnám.
4: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
6: Nem, lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
4: Ő Eszter is gurul.
6: És csak annyit látna, hogy aki áll, csak annyit látna, hogy rántom le, tudjátok, a terítőket. Olyan, mint egy nagyon furcsa lényet kúszta ki.
4: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
5: Nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
4: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
5: Én megmentenélek.
4: Engem?
5: Hát te vagy az elnök, nem?
4: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán.
5: Akkor nem.
4: A sztorigálán ülünk, Eszter gurul, én már izé asztal alatt iszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
5: Akkor én szedem össze a piákat, az egész
4: de listát. Igen, egyébként összeszeded a piákat.
6: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
5: Kint vagyunk, ha meg.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze.

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb utcafelújítása kezdődött a városban. Tátővezetéket újítanak fel Debrecenben. Hajdú-Bihari csapatok a futsal magyar kupában. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Újabb utcafelújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Nagy felületű út megújításra csaknem 2,4 milliárd forintot különítettek el a város idei költségvetéséből. Ebből az összegből 31 útszakasz újulhat meg. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és 38-as szám közötti szakaszon. A DH Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomon a szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. A munkavégzés napközben zajjal járhat. Szamóca ellenőrzést indít országszerte, így Hajdú-Biharban is a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az akció során a hatóság munkatársai fokozottan vizsgálják az ideiglenes árusítóhelyeket és az útmenti értékesítéseket, különös tekintettel a forgalmazás körülményeire és a higiéniai feltételek meglétére. Az idei vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a gyümölcsök frissességére, tisztaságára, az esetleges penészedésre, valamint az érettség mértékére. Hajdú-Bihari csapatok küzdenek az aranyért a hétvégén a Veszprémi Futsal Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a címvédő Deac a testnevelési egyetemmel vív a döntőbe jutásért. Kirikó Vivient, a Deac vezetőedzőjét hallják.
2: Ha igazából az idei egymás elleni összecsapásokat nézzük, akkor mi vagyunk az esélyesebbnek tekinthetők, de ugyanakkor szerintem azt is figyelembe kell venni, hogy a TF túl van egy igencsak izgalmas bajnoki elődöntős párharcon.
1: A férfiaknál a címvédő MBFC Berettyóújfalu a házigazda Veszprémmel játszik az elődöntőben. Turzó Józsefet, a Mezei Vil vezetőedzőjét hallják.
3: Voltak sérülések pont itt az elmúlt 2-3 fordulóban náluk. Híreket halljuk, hogy mindenki azért összedrótozza magát erre a mérkőzésre az ellenfél házatáján. Tehát amikor már teljes kerettel állnak ki, akkor egy teljesen más csapatról beszélünk.
1: A Deac testnevelési egyetem mérkőzés ma délelőtt 10:30-kor lesz, míg a Veszprém Mezei Vil elődöntő este 6-kor kezdődik. Mindkét meccset a március 15-i úti sportcsarnokban rendezik. Délelőtt néhány gomoly felhő megzavarhatja a napsütést, de csapadék nem várható térségünkben. A legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a hónap utolsó szerdája. Tehát az van, hogy fordulunk rá a májusra. Gyónunk akkor, megnézzük, hogy miket írnak.
1: Hát, én felkészültem, hogy beengedjem a gyarlóságot az életembe.
0: Beengeded?
2: És a feloldozásra is felkészültél, hogy ezt megad?
1: Meglátjuk. Minden nem lehet azért.
0: Pár hónapja itthon vagyok munkanélküli. Én a férjemnek folyamatosan azt mondom, hogy nem hívnak vissza sehonnan, de őszintén csak nem találok értelmes állást, és nagyon jól érzem magam jelenleg kitartottként. Aha, nem rossz ez. Köszönöm. Írja egy hallgató.
1: Treat yourself. Így van, ott vannak a vásárlások online, az is egy elfoglaltság.
2: Hát amíg ezt otthon elnézik, ugye?
1: Fekvészetek, kis takarítás, kis pihengélés.
2: De apa egy idő után csak rád szól, nem? Hogy kéne valamit csinálni. Ha megbocsájtom, akkor csináld.
1: Én nem lehet tudni, milyen típusú apa. Hát most figyelj, élvezd, hát ez a te most az újrakezdés előtti megpihenés.
0: Kell egy kicsi. Oldozz fel, atyám, mert vétkeztem április 12-én, miután az egész napot végig ideg állapotban töltöttem, és megérkeztek a végeredmények. Nőlétemre olyan szinten sikerült berugnom, hogy másnap egész nap a víz sem maradt meg bennem. Este 6-kor tudsz kekszel, és remegő kézzel imádkoztam hozzá, hogy édes Istenem, csak ez maradjon benn. Puszi Gréta. Gréta megünnepelte az eredményeket.
1: Ez teljesen be van. Annyi, hogy adok egy jó tanácsot, hogyha így érzed magad, akkor egy dedalont próbálja meg valahogy bejuttatni a testedbe, és utána nagy alvás lesz, és aztán semmi bajod többé.
0: Igen, az előre beszedett fejfelsőlapító meg dedalon az egyébként tényleg
1: nagyon jó dolgok ezek.
0: Vettem egy lakást úgy, hogy a feleségem nem tud róla, és a bónuszaimat egy titkos számlára utalom a munkaadómmal már 5 éve.
2: Mondjuk
0: azt a mindenségét neki.
1: Mi a terv? Most az van, hogy építed a titkos életedet, hogy hátszerizzél?
2: Kezdjük az alapoknál. Hogy tudsz elcsakni?
0: A titkos számlára utalom a munkaadómmal már 5 éve.
2: Mondjuk
0: azt a mindenségét neki.
1: Mi a terv? Most az van, hogy építed a titkos életedet, hogy hátszerizzél?
2: Kezdjük az alapoknál.

0: vadászútra se tudunk menni, pedig már be van fizetve az ötcsillagos szállodánk egy görög szigetre augusztusra, de ezt titokba tartom. Mindez csak azért csinálom, hogy megszálljanak minket, és annál több pénzt adjanak NASA ajándékba. Nagyon furda a lelki is, mert kérlek, oldozzatok fel.
1: Úgyse tudok elmenni a kerozin hiány miatt.
0: Ennyi, úgyhogy... maradtok itt, elkölditek majd Balatonra.
1: Így van, így van.
0: Igen, most váltottam munkáját, az előző helyen ott loptam a napot, ahol csak lehetett. Folyamatos kávézások, vécére járások, szerverszobák, telefonálások, két telepe volt a végén már. Azt hazudtam az egyiknek, hogy a másikban vagyok, közben vonaton voltam már hazafelé. Hordozzatok fel. Hát ezt sokan csinálják.
1: Bizony.
0: Ez sokan. Ez sokan
1: Balázs csak az egyik. Az az igazság, hogy ezek a nagy felnőtt foglalkoztató mamut cégek, ezek ezt lehetővé teszik már.
0: Vannak kiutak, igen.
1: Igen.
0: Abszolút, el tudsz bújni. Egy hosszabb gyónás, öreget srácok, az van, hogy több mint egy éve történt, valami február 9-e kerül, az azt következő első adás, amiben Balázs is szerepelt az amszterdami fellépése után. Volt egy megjegyzés, ami engem nagyon felhúzott, annyira, hogy akkor eldöntöttem, nem akarlak titeket többet hallgatni. Előtte minden reggel alakadtalak, sokat vezetek, szóval ez a napi rutin része volt. Ez a bizonyos megszállás annyira rosszul esett, hogy hónapig teljesen kihagytalak titeket. Mikor barátokkal ültem az autóba, akkor is mondtam, hogy inkább ne. Aztán egyszer úgy alakult, hogy mégis hallgatnom kellett benneteket, mert másra utaztam, és akkor kezdett megváltozni bennem valami. Rájöttem, hogy nem kell titeket piedesztára emelnem, nem érinthetetlen figurák vagytok, hanem emberek, akik néha mondanak hülyeséget, vagy olyat, ami nem esik jól. És ez így van rendjén. Szép lassan újra elkezdtelek benneteket hallgatni, most több mint egy éve jutottam el oda, hogy ezt el akartam nektek mondani. Nem volt könnyű ügyvezetés közben felmondani ezt, de remélem érthető lett. Igazából csak ennyit akartam, hogy lezárjam ezt magamban. Dani Amsterdamból.
2: Óriási vagy, Dani, hogy egy mondatról, vagy egy témától, hogy egyébként hallgatsz bennünket 5 éve, hogy még tudunk ilyet csinálni? Ugye? Hogy ez milyen érdekes, hogy azt mondod, na akkor itt vége, ezekkel én végeztem.
0: De ráadásul én mondtam Amsterdamban egy fellépésen, tehát ja, nem is együtt van műsorban, csak tőlem hallott valamit, és megharagudott rád is, tehát magára a műsorra, de ez egy amsterdami fel, nem tudom, mit mondtam. Természetesen megcsalom a feleségem. Olyan frigid és hideg, mint a Elzával élnék a jégvarázsból. Pedig mindent beleadok, lefogytam, gyúrok, letettem a piát, sokaknak feltűnt, csak neki nem, oldozzatok fel.
1: Ez a leszbikus, csak mondom.
0: Di-di-di. Föloldozunk, abszolút nem törünk pálcát. Megtettél mindent, próbálkoztál, udvaroltál, lefogytál, nem akar veled lefeküdni.
1: Legalábbis most ezt mondod, ugye?
0: Legalábbis most ezt mondod, igen. Igen.
2: Megkérdezni a másik felet.
0: Igen, a másik felet, de nem törünk pálcát, el tudjuk fogadni. Dani, a sok fű rossz, értem? Volt egy fogműtétem, és ráhúztam egy hét betegszabit, rájátszottam, hogy mindig fáj, de csak otthon pihentem, nyaralás szerveztem, még a barátom dolgozott, de nincs bűntudatom, mert elegem van, átlagosan 215 órát dolgozom, hogy kényelmesen éljünk, úgy éreztem, végre kapok egy kis megbecsülést otthon. De ez így egyébként rendben van. Ez rendben van. A párom nem találja a kedvenc alsónadrágját, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy hol van, de 2 hete kidobtam, annyira lyukas volt, oldozzatok fel! Nem szép dolog.
1: Egy gyilkos vagy.
2: Alsógatját, nem már.
0: De szereti, hadd hordja. De felnőtt ember, nem az anyja vagy. Ne dobd ki neki. Nem kell.
2: De igen, egy határátlépés. Egy férfi mellett ez is dolga, hogy tegyétek rendbe ezeket a férfiakat.
0: Igen, csak van a sima ruhadarab, amit kidobhatsz, de a kedvencet az határátlépés kidobni.
2: Ez egy alsónadrág, nem mondanám,
1: hogy... Az egy érzelmi kapcsolat.
0: Az egy érzelmi kapcsolódás.
1: Az olyan, te kidobtam volna húgát.
0: Igen, nem dobunk ki kedvenc dolgot, vagy megkérdezzük, hogy figyelj, ki kéne dobni, de átnyúlni felette és kidobni. Ez egy dinamikát jelez, ami nem szerencsés. Nem, az a kedvenc ruhadarabja. Dönts elő, felnőtt ember, nem az anyja vagy.
1: Balesetek vannak? Van, hogy valami felgyullad. Érted?
2: Igen,
1: van,
2: betörnek és elviszik.
1: Igen, van, hogy a kutya széttépi, úgyhogy nincs kutyátok. Ez előfutott fordulni.
2: Igen, de igen. Dobd ki.
1: Az, hogy kidobod, az
0: nem szép. Az nem szép.
1: Van az, hogy sósav kerül rá. Van ilyen, ez előfordul. De kidobni, de nem szabad semmit.
0: A fiam 14 éves ki akarta próbálni az elvárt, mert az osztártársai közül sokan szívják. Beszélgettünk vele, hogy nagyon káros, és nem szeretnék, ha ilyesmit szívna. Így viszont kiközösítik a többiek, ezért titokban vettem neki egyet, és megegyeztünk, hogy ez kifogyott. Nem vesz másikat, de a feleségem nem tud róla.
2: Úristen, micsoda izébe estél bele. Nagyon jó, ugye a huncot összekacsintás egy apa-fia között, az kell. Néha.
0: Aha.
2: De szerintem ebben ez hiba.
0: Jó, hát igen, most nem akarunk nagyon moralizálni, de nem szabad ilyet csinálni. Vagy kapjon egy rágot a gyerek, hogy ne érezzünk. 14 éves, igen, meg az a baj, annyira addiktív, hogy egyébként kialakult egyfajta valódi addikció. Tehát ez
1: most egy pillanatra kicsekkoltam, mert néztem Magyar Péter képeket, amit csináltak róla, hogy szerintem ne vegyél a gyereknek Evvá 14 évesen, mert ostobaság. Csak egy
0: igen, inkább álljon ellen, inkább taníts meg nemet mondani, inkább mondd meg, hogy egy nem sokkal bátrabb egy idő után, és ne adja magát kiközösíteni. Ráadásul az elvárban van, amikor még 40-50 ezer szívás van, és a 40-50 ezer a gyerek végig szív, nem biztos, hogy nem fog rákattanni. Igen, erős.

0: A kezébe adsz egy erős. Rossz megküzdést, tudod? Tehát, hogy kap egy rossz megküzdést tőled, és az meg hosszú távon nagyon rossz irány.
1: Igen. Hogy úgy tudsz része lenni ugye a csapatnak, mert itt a kiközösítés a legnagyobb baja, hogy akkor te is ugyanúgy beállsz a sorba, de rossz sorba állsz, haver. Igen. Ráadásul ugye egyrészt tilos, de hát ezt
0: nem tudom, hogy elmondtad volna, ezek senki háziak, ezek az emberek, akik
1: igen, hogy merd azt vállalni, hogy te más vagy, és ha így is kell lesz, akkor tök jó, ha nem, akkor meg...
0: Érted, most rákapnak a többiek a krekre, akkor veszel neki krekket.
1: Akkor azt is veszel.
2: Igen, ez nehéz. Igen. Jó, hát meggyonta, nem bántjuk, de igen, más itt a megoldó képet hosszú távon. Mikor jön vissza a szülés utáni pajzán hangulat? 2,5 éves a gyerek köz, de még mindig van, hogy 3-4 hét telik el az együttléte között a feleségemmel. Minden próbáltam, rendszeres lábmasszírozás, mosogatás, minden megtettem, semmi nem változtat, mindig fáradt. Tudja, hogy hiányzik nekem a közelség, és amikor van aktus, akkor neki is nagyon jó. Legalábbis te ezt gondolod. Ezt nem tudjuk, de hogy ezt gondolod. Hmm. És van, hogy 3-4 hét, akár egy hónap is eltelik. És 2,5 éves már a gyerek, hát...
0: Figyelj, sok minden múlhat. Tehát azt, ugye tudnunk kéne, hogy szoptat el, vagy nem szoptat. Hogy alszik-e, vagy nem alszik. Hogy azok, hogy néha elmosokat csinálsz-e mást. Szóval ezek a dolgok, mert például az is...
1: Megmasszírozza a lábát,
0: igen,
1: most
0: de
1: írta.
0: Abban valami, most teljesen őszinte leszek, hogy amikor egy férfi csak akkor csinál ilyet, amikor akar tőled valamit, ezt nagyon hamar összerakod. Aha. Tehát hogy az van, hogy tudod, hogy amúgy így nagyon távolságtartó, de jó, mert megint a lábat masszírozza, tudod, ezt tudod, mit jelent, hogy attól meg lesz egy ilyen averzió. Tehát hogy, az a baj, hogy full generálra van szükség, hogyha rá akarsz hangulódni a másikra, és azt egy mosogatás nem oldja meg önmagában.
2: Én a főnököm bizalmasa vagyok, a teljes magánéletét napi 3-4 órában mesél nekem a legmocskosabb részletekig. A saját dolgaimmal nem haladok, és kénytelen vagyok meghallgatni és jó pofát vágni, mert az anyagi javak ezt kívánják, illetve félek tőle, mert narcisztikus. De amúgy mélységesen megvetem és utálom őt, borzasztó rosszul gondolkodik. Ez így feltört. Ez így kijött.
0: Igen, de ne féljetek a narcisztikusoktól, ez egy butaság. Ők azt akarják, hogy féltek, de ez a legrosszabb megküzdés. Sajnálni kell őket, és azt megérzik egy idő után, és az sokkal jobb hatással van a kapcsolatotokra. Mert gondolj arra, hogy odabent, mint a Harry Potterben, amikor a Voldemortot megölik, és ott fekszik, tudjátok, a vasútállomáson a pad alatt, hogy olyan neki a lelke. És hogyha ezt így meglátod benne egyszer...
1: Most ezt próbálom összerakni.
2: Hú, ezt most én is írtam. Most erről kicsit leestem.
0: Jó, csak szóval úgy az van, hogy egy, úgy kezded el, hogy egy nagyon marcon a külső mögött lakik egy nagyon megtört, nagyon rossz, nagyon kellemetlen belső. És hogy ha ezt egyszer meglátod benne, akkor utána nem fogsz félni, hanem sajnálni fogod. És hogyha ez bekerül a dinamikátokba, hogy megváltozik ez a fajta hozzáállásod, akkor el fogja engedni a torkodat.
2: Vettem egy férfi tangát, hogy meglepjem a mennyasszonyom, figyeld. Azt hittem, tetszeni fog neki, de nem, kicsit mérges és szomorú vagyok. Ó, Istenem, megvan a jelenet?
1: Ahogy ledobod a nadrágod és
2: megvan a jelenet.
0: Én ezt nagyon szeretem, ezt a gondolatot.
2: Szereted ezt? Hát ott állsz, várod, bejön a szobába, és ott állsz férfi tangában? Igen?
0: Nem én vagyok férfi, tehát egy férfi vett magának egy férfi tangát.
2: Igen, azt mondom, hogy ott állsz egy férfi tangában, és bejön a párod.
1: De van, aki szerint az vonzó?
0: Nem, senki szerint, és ezért szeretem ezt az egészet, hogy gondolkozol, hogy lehetnék még szexi, és akkor felszeg egy tangát, majd beindul az asszony, és az egész tetszik, hogy mennyire vagy távol a valóságtól, hogy hogyan tudtad ezt összeretni, milyen gondolati világod van, meg ezek. Tehát, hogy szerintem ez nem az első ilyen
2: húzása. Az arcát, igen, kiábrándul, rád néz, nem érzed, hogy ez már nem működik, és ott maradsz így egy tangában borzasztóan kiszolgáltatva. Tehát ez sehogy se tud jó történet lenni. Ez nem jó. Ez nem oké.
0: De miért, miért gondolod azt, hogy a tangában van ki van szolgáltatva?
2: Azért, mert hogy ránézel, és azt nem azt mondod, hogy ó, kicsim, de jó, milyen szexi, gyere szexünk, hanem ránézel a párról, és látod az arcát, ó. És ott hirtelen azért ugye kiszolgáltatottá válsz, levetkőzve tangában férfiként, hogy az nem.
1: Figyelj, jobb esetben fölvisít röhögve, az igen. Még a jobbik.
0: Megdöglenik a röhögéstől. Mentő vinne, és hónapokon keresztül gondolni. De a másik, hogy nincs olyan érzésetek, hogy ezt inkább magának vette?
1: Ki akarta próbálni?
0: Tehát, hogy ezt érezni akarta, ezt tudom ilyen, amikor bevág, nem? Nem azt érzed, hogy egy kicsit volt benne egy ilyen, hogy azért neked vettem, Ez női verzióban is működik amúgy. Amikor látta egy videót, akkor mondta a férfi azt mondnak, hogy vegyen fel egy nővér kejelmezt, mert azt nagyon szeretné. És bejött egy ilyen fullos műdős tudban.
2: A kékbe
0: eltakarta, tartod ilyen fejfedő, és nem tudom, miért szereted ezt, de itt vagyok.
2: Igen. És ez ilyen kiábrándító tényező, tehát vége van? Vagy
1: vége nincs,
2: de rosszul sül el, nem? Tehát, hogy effektíve nem.
0: De válóperen fel fog merülni ez a momentum, hogy mikor fordultak meg az események.
2: Apám azt mondta, azért nem hallgat titeket többen, mert rájött, hogy tiszások vagytok. Kisgyerekkorom óta hallgat titeket. Kiábrándult belőletek.
0: Az a durva, hogy még nincs is igaza, mert hogy nem vagyunk semmilyenek se. Tehát, hogy nincs sem, tehát, hogy nem, azért, mert most beszélgetünk dolgokról.
2: Vagy felszabadulunk bizonyos dolgok miatt, vagy jó dolgokat hogy, látunk, igen, nem feltétlen. De
0: igen,
2: hogy,
0: ez kicsit szerintem megint ez a régi iskola, tudod, hogy így vagy velünk, vagy ellenünk, vagy...
2: Igen,
1: olyan nincs, hogy csak örülsz valaminek, az igen. Nem lehet.
2: Köszönjük szépen az SMS-eket!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul

0: Nagyon jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a JYSK.hu. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
1: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
1: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
2: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyuikkal

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Elkezdődött a strandszezon Hajdúszoboszlón. Kupa meccs vár a DVSC Seplerre. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Gábor István városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel 4 debreceni beruházásnál éltek. Összesen egyébként mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben, csak az eddigi bejelentések alapján. Újabb utcafelújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Nagy felületű út megújításra csaknem 2,4 milliárd forintot különítettek el a város idei költségvetéséből. Ebből az összegből 31 útszakasz újulhat meg. A 100. strandszezon kezdődött meg pénteken Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt, a Hungaroszpa tradicionális fürdő része. Ceglepincés Enikő vezérigazgató azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen, két nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullám medencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható. Június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjét Tatabányán. A mai elődöntőben a DVSC Seffler a Moson Magyaróvárral játszik. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.
3: Nehéz mérkőzés lesz, és teljesen más Moson Magyaróvárra számítunk, mint mondjuk legutóbb, ahol, amikor itthon játszottunk ellenük. Biztos vagyok benne, hogy ők is mindent megtesznek azért, hogy döntőbe jussanak, úgyhogy tényleg egy kiélezett és egy kemény mérkőzésre számítunk.
2: Az elődöntő ma este 4-7-től lesz a tatabányai multifunkciós csarnokban. Délelőtt néhány gomoly felhő megzavarhatja a napsütést, de csapadék nem várható térségünkben. A legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Ugye azt olvastuk, hogy a 11. kerület Etele úton a Bikás Park mellett a társasház második emeleti lakásában készszorított a barátnő nyaka, az egy férfi, és ezért túsztárgyaló is ment együtt a tekkel. És miért érdekes?
6: Ez az álmom amúgy, én túsztárgyaló akartam volna lenni. Ez volt az álmom.
5: Még lehet.
7: Mivel kezdenéd?
6: No.
7: Léci! Engedd már el!
5: Ugye ilyenkor kimenjenek a rendőrök, a terror elhárítási központ, katasztrófavédelem, mesterlövészek is kivonulnak gyerekek, és megérkezett egy túsztárgyaló, és annak próbálunk utána járni, hogy mivel kell felvérteződni egy túsztárgyalónak, hogyan veszi le a karaktert, aki bent van, milyen itinerek, protokollok vannak, mennyi ebből az időhúzás, amíg mondjuk a tech felkészül egy valódi akcióra, hogy lezárják ugye a környéket, kivonulnak. Ez egy túszdráma, ez történt, még hál' Isten azért szerencsére a kimenetele, Kelenföldön. De tényleg mi van akkor, ha készorítanak a torkot, hogy gyilkossággal fenyegetőzöl? Tehát, hogy...
8: Hát azt, amit a filmekben látsz, tudod, az erkélyel ott van a túsz, meg aki túszul ejtette, és már látod, hogy felülről ereszkedik le a helyi tech, így fejjel lefelé lóg a csávó egy pisztolyal a kezébe, olyan nálunk is van.
5: Hát valószínűleg.
8: Vagy elérkezik persze. Mondjuk az a pillanat, amikor kiadják például azt, hogy figyelj, ki kell iktatni a izét.
5: Biztos, hogy nagyon sok végkimenetel van, meg nagyon sok lehetőség. Időhúzás, behatolás, ártalmatlanítás, tárgyalás. Tehát, hogy gondolom, megvannak a különböző stádiumok, hogy mit lehet elérni. Aztán, ha nyilván nem, akkor előbb-utóbb vagy bemennek, vagy kiszedik.
6: Az nagyon fontos, hogy kültéri vagy beltéri a túszejtés.
5: A túszejtés ez beltéri volt.
6: Beltéri túszejtés, én akkor fognám, és nevető gázt fecskendezni be a lakásba, kívülről, valami a lyukon keresztül, és utána, amikor már óriási a hangulat, nevet. Akkor kihoznám őket.
5: Nagyokat kacagva.
6: Igen, igen.
5: No, de meglátod, hogy elkezd bejönni a gáz, még mindig kárt tudsz tenni ugye a túszban.
6: Honnan látod meg, hogy bejön a gáz?
5: Hát az elkezdik beengedni, ezért az gomolyog, annak van egy láthatósága.
6: De akkor alulról engedem, és akkor nem, hanem én altatógáz.
8: Tehát ez láthatatlan gáz.
5: Egy ilyen szintelen szaktalan.
6: Mert a gáz ugye szintelen szaktalan, igen.
5: Na, akkor azt hiszem, az összes túsztárgyást így oldanák meg, hogyha lehet. Annyi az egész társasházat lemérgezik.
6: Annyira
5: tehát
6: zavaró,
5: még százan, százan meghalnak.
6: Hogy folyton megoldom ezeket a nehéz problémákat.
5: Igen,
8: mindig kötözködünk.
6: Ez van.
5: Kicsit így vagyok, mert felvezettem a témát hozzá, jössz egy gordiuszi csobóval, átrágod az altatógát.
6: Következő.
5: Ezek meg kivonulnak, túsztárgyalót visznek, érted? Igazságügyi pszichológus megy ki velük, túsztárgyalót, te meg azt, hogy jöjjenek az altatógázzal.
8: Védessük le, és adjuk el.
5: Na mindjárt fölhívunk egy valódi túsztárgyaló gyerekek. Csak hogy ilyenkor egyébként tényleg mi történik? Ki dönt arról, hogy ő meddig tárgyal? Ki mondja azt, hogy oké, eddig tárgyaltam, menthetetlen a dolog, akkor jöjjön most a tech, és hatoljanak be. Tehát nyilván ugye az a feladat, hogy jobb belátásra bírja, ugye? Értem, milyen...
8: Mit tudsz mondani?
6: Hogy először megdicsérném a külsejét, annak minden körül. Többen nagyon jól nézel ki, ahhoz képest, hogy túszértő vagy.
5: Igen.
6: Ugye, az állív, ez nagyon tetszik, hogy és ezek a színek, te egy tavasz típus vagy.
5: Igen, nem, azért ez egy művelet, gondolom, nem a túsztárgyaló mondja ki a végül, gyerekek. Jó, én megtettem, amit lehet, szevasztok, elmélkeztem egy valamit, hanem van egy operatív ember, aki erről dönt, hogy eddig volt a túsztárgyalás, akkor változtatunk mostantól kezdve.
6: Mostantól
5: akkor...
6: egy navos eljárás indul.
5: Igen, mostantól akkor egy navos eljárás alá vonjuk az illetőt. Itt vagyunk, itt is Márk, igazságügyi pszichológus túsztárgyaló. Hello, Márk, jó reggel, ciao.
9: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
5: Szia, Márk. Ennél az esetnél konkrétan te voltál, vagy valamilyen szaktárs?
9: Nem, én éppen otthon voltam, úgyhogy nem én voltam.
6: Aha. Otthon is szoktál túsztárgyalni?
9: Természetesen online-ban is szoktunk ilyet csinálni.
5: Figyelj, neked ilyenkor körülbelül annyi időd van felkészülni az emberből és az ő profiából, amíg a helyszínre érsz, kapsz valami információt?
9: Pontosan, így van. Tehát amikor mész a helyszínre, akkor már előtted kiérkeztek a rendőrök, biztosították a helyszínt, összegyűjtötték az információt, amit lehet tudni a szomszédoktól, a bejelentőtől, megnézték a priorálást, hogy mi történt, hogy mégis mi van ezzel az emberkével, és azt már ott megkapod, miközben mész a helyszínre, ebből fel tudsz készülni, hogy hogyan kezd hozzá ez az egész túsztárgyaláshoz.
5: A műveleti parancsnok csörög be neki a lakásba, és mondja, jó napot kívánok, adom Márkot, a túsztárgyalót, vagy te indítod már a hívást egyből, mint túsztárgyaló?
9: Ez változó, ez nagyon változó, ez mindig attól függ, hogy hogyan tudjuk felvenni vele a kapcsolatot. Van, amikor telefonnal nem is lehet felvenni a kapcsolatot, mert például vagy nincs nála a telefon, vagy nem tudjuk a számát, ilyenkor például akár megafonban. Volt olyan, amikor én megafonnal kiabáltam folyamatosan egy lakóépületbe.
6: Jó, kerüljük a politikai tartalmakat, jó?
8: Hangos beszélőt használjuk.
9: Elektromos, elektronikus hang, kihangosítóval beszéltem gyakorlatilag, és hogy ez azért mindig változó. Tehát mindig attól függ, hogy a helyzet hogyan adja.
5: Erre nyilván nagyon sok pszichológiai trükk van, és évekig tanítjátok, vagy tanuljátok, és tanítják nektek. De te különböző kérdések és az abból adódó válaszok alapján próbálsz profilozni, és felméred a mentális állapotot, az agresszió, a végkimenetelét a helyzetnek, ez csupán kérdés-válasz formában történik, vagy van ott neked más kapaszkodód is?
9: Igen, tehát alapvetően az, hogy pszichológus vagy, az már valamilyen fajta kapaszkodót tud jelenteni, emellett azért van egyfajta protokoll, amit megtanulunk a képzésen. Tehát például mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, hogy senkitől nem kérdezzük meg azt, hogy mit követel a túszókért cserébe, mert lehet, hogy eszébe se jutott, hogy ő túszókat ejtett. Tehát akár abban a felfogadott lelkiállapotban az is előfordult, hogy fogalma sincs arról, hogy ő milyen lehetőségekkel bír, tehát nem fogjuk mi erről felvilágosítani. És akkor emellett, amikor pedig kommunikálunk vele, akkor azért a hanghordozásából, az által elmondottaknak a tartalmából nagyjából látni lehet, hogy milyen irányt fog ez felvenni, ez az egész folyamat.
8: Mivel kezdesz? Bemutatkozol?
9: Így van, természetesen először bemutatkozol, elmondod, hogy miért hívtad, és hogy szeretnél vele kommunikációt kezdeményezni. Tehát az elején az mindenképpen egy ilyen, mint ahogy egy formális beszélgetés is kezdődik, ugyanúgy zajlik.
5: És aztán te, neked erre határozott időd van, vagy ha te kérsz egy órát a műveleti parancsnoktól, mert azt mondta, hogy állj gyerekek, nekem ennyire szükségem van, akkor te kapsz egy órát, addig se történik legalább semmi, vagy megy az időhúzás, vagy ők föl tudnak akkor készülni mondjuk addig a behatolásra.
9: Ez egy nagyon komplex folyamat, tehát itt nem arról van szó, hogy én időt kapok, hanem nagyjából a helyszínparancsnok az azt mondja, hogy kezdjem el a tárgyalást, és amikor én elkezdem a tárgyalást, folyamatos kommunikáció zajlik a helyszínparancsnokkal is, akinek én jelzem, hogy ebből lehet valami eredményt elérni, vagy úgy érzem, hogy nem lehet eredményt elérni, hiszen hogyha nem lehet eredményt elérni, akkor egy másik, egy B vagy T vagy D tervre van szükség, ilyenkor történhet akár egy ütés is. Tehát, hogy leginkább az a fontos, hogy a túsztárgyaló hogy érzi, hogy ennek mi lesz a kimenetele. De olyan is előfordul, hogy kifejezetten azt a feladatot kapja a túsztárgyaló, hogy időt húzzon, mert még nem álltak fel, nincsenek készen, nem tudnak ütni.
5: Az ütés az ugye a konkrét behatolásnak
9: a
5: egy ilyen,
9: ütés, igen, igen,
5: egy ilyen
9: ütés,
5: szlengje. Bocsánat, hogy ezt is
9: így
5: tudom.
9: Van, így van.
6: A túlszejtő szokott örülni a túsztárgyalónak, vagy inkább, hogy ellenérzései vannak, amikor megérkezel?
9: Ez is nagyon változó, tehát van olyan túlszejtő, aki mondjuk kifejezetten örül annak, hogy végre valakivel felvette a kapcsolatot, de van olyan, akinek ellenérzései vannak, mert azt gondolja, hogy a túlszejtő azért van, hogy őt behúzza a csőbe, átverje. Tehát vannak nagyon szenzitívek is, akik nagyon érzékenyek erre a dologra. Ez mindig attól függ, hogy éppen ki az, aki a túszokat ejtette, van-e valamilyen patológiája, észlelünk-e ilyesmit. Ugye azt is látjuk, hogyha van valami patológia a személynél, akkor már pontosan tudjuk, hogy egy paranoiás nem nagyon fogunk tudni meggyőzni. Tehát ott azért inkább az időhúzás a lényeg.
5: Ja, hogy van, amikor ez face-to-face zajlik, olyan közel enged magához, tehát ez nem mindig
9: olyan
5: telefon
9: is,
5: vagy
9: van,
5: megafon,
9: van,
5: hanem
9: olyan
5: személyesen
9: van,
5: te bemész abba a térbe?
9: Nem, ha személyesen nem is mész be feltétlenül a térbe, de mondjuk kinyitja az ajtót, és az ajtórésen keresztül tudtok kommunikálni, mondjuk egy elbarikádozott helyiségben, tehát látod az ő kifejezéseit, látod az ő arcát, látod a dolgainak egy részét. Máskor viszont telefonon, vagy akár az említett kihangosító eszközön keresztül kommunikálsz.
8: A túsznak a habitusa, a típusa, az is megváltoztatja például a te tárgyalási technikádat? Tehát ha látod, hogy egy nagyon pánikba esett ember van,
6: nagyon
8: túsz, vagy egy kevéssé túsz, ugye egy viszonylag nyugodt ember, akkor ahhoz is kell neked idomulni?
9: Természetesen, hát azért azt is látnom kell, hogy ő milyen érzelmi állapotban van. Hogyha nagyon felfokozott az érzelmi állapot, akkor én is így kezdek neki, és finoman egészen folyamatosan csökkentem le az én feszültségemet, ettől az övé is kanalizálódik. Tehát, hogy vannak olyan technikák, amelyekkel mi ezt a feszültséget ahogy el tudjuk vezetni, vagy megpróbáljuk elvezetni, és hogy ezt nekünk érzékelnünk kell, hogy ő milyen lelki állapotban van. Ezért a legjobb az, hogyha minél közvetlenebb a kapcsolat.
6: Vannak olyan alternatív technikák, amiről az emberek nem gondolnak, hogy ez egy túlszágyási technika, de amúgy így működik? Közös éneklésre gondolok, első körben.
8: Igen.
9: Igen, egy közös táncos műsorban lépünk föl, nem, azért ennyire nem. De vannak technikák, igen, amikor mi ezt tanultuk, akkor az elején, mint teljesen amatőrök, többször rajta vesztettünk ezeken a technikákon, tehát ezeket meg ki kell gyakorolni, meg kell tapasztalni, és be kell járatni ezeket a technikákat.
6: Mondasz egyet?
9: Igen, például most a túlszejtő szempontjából egyet elmondok, például mi annak idején ott vergődtünk azzal, hogy amikor telefonon hívtak minket, mind hárman voltunk túlszejtők, ezt eljel játszottuk, és mind a hárman odarolantunk a telefonhoz, ők pedig a falon átfúrt kamerával ezt figyelték, és mivel látták, hogy ilyenkor a túlszókat ott hagyjuk, mert annyira érdekel minket a telefonos hívás, ezért ameddig mi odamentünk a telefon, az ácsajton kivitték a túlszókat, úgyhogy amikor befejeztük a hívást, körülnéztünk, hárman voltunk összesen a helyiségben.
5: Hány ilyen eset van évente, kérdez egy hallgató, jó kérdés, körülbelül mennyiszer kell menned túsztárgyalni?
9: Hát én nekem most már sem ennyi szemben, most az utóbbi időben én már nem vagyok ebben aktív, ha korábbi időszakban még aktív voltam, most már nem vagyok ebben, vagy most éppen túlszulejtett, igen, a munkavilága, de hogy alapvetően azt kell mondanom, hogy erről statisztika nincsen nagyon a külső szemlélők számára, van egy belső rendőri statisztika erre vonatkozóan, sokkal nagyobb ennek a száma, mint amit gondolnánk, hiszen nem csak ilyen éles helyzetekben, hanem például egy közveszélye fenyegetés esetében, amikor például valaki azt mondja, hogy felrobbantja a gázpalackot, mert elkeseredett és öngyilkossági szándéka van, ilyenkor is visz neki túsztárgyalót. Tehát nem csak azokra kell gondolni, amikor ilyen nagy események vannak, hogy valakit konkrétan túlszul ejtettek, lehet, hogy az utcát ejtette túlszul, vagy az épületet ejtette túlszul egy palackkal.
5: Ja, hogy magára akarja mondjuk robbantani a társasházat.
9: Igen, és akkor ilyenkor is kiküldenek túlszárgyalót, tehát akár ilyen helyzetekben is, nem csak az ilyen nagyon éles, erőteljes helyzetekben.
8: Lehet már mesélni sztorit? Van olyan, amire így nagyon büszke vagy, hogy sikerült megoldani, és el lehet mondani?
9: Hát,
8: nem konkrétan.
9: Hát van több ilyen ügy, ami így érdekes. Az egyik, ami engem nagyon frusztrált, az volt, amikor nagy nehezen egy ilyen jó 3 óra alatt leimádkoztam valakit egy tévétorony tetejéről, hogy ne legyen öngyilkos. majd miután bement a pszichiátra és lemondott az öngyilkossági szándékáról, őt hazaengedték, én pedig több órán keresztül megírtam a jelentést, hogy mégis mi történt. Közben meg otthon várt az ebédem, vagy a vacsorán, már nem tudom, de nagyon frusztrált ez a helyzet. A másik, ami egy megint frusztráló helyzet volt, az egy olyan helyzet volt, amikor egy ilyen közveszélyes fenyegetéses ügyben egy társasházban akart valaki felrobbantani egy palackot, és amikor mi kimentünk, akkor nagyjából egy órán keresztül folyamatosan próbáltam vele kommunikálni, törvenni a kapcsolatot, nem válaszolt semmit, és akkor ezután a tech rajta ütött hangfingránáttal bementek, és kiderült, hogy már régen halott volt, mikor én próbáltam vele kommunikálni.
5: Hát szerintem már... ez karriere csúcsa lehetett. Uram, igen, ő majd kicsit abszolút. Csendes, de én nem adom föl, itt vagyok igen. Magának, tartson ki.
6: Túlszágyal ők is
9: új szintre emelte a posztumus kommunikáció fogalmát.
5: Nem mondta, hogy ezzel azért nem traktáltak a kollégák egy ideig.
9: Képzeld nem, mert hogy mindent szétütöttek, szétvertek, ugye a hangfingránáttal bementek, lerúgták a polcokat. Minden, tehát ott egy iszonyú pusztítás történik egy ilyen helyzetben.
8: Jó, egy kicsit fordítsuk már át olyanra, amit mi is tudunk használni. Ugye a hétvégén mennénk motorozni a Balázzsal. Otthon hogy kezdjük?
5: Mi az első jó mondat?
8: Hát mi az első jó mondat, ahogy ki tudjuk szabadítani saját magunkat?
9: Hogy már nem igaz, hogy nem tudta egy nyomorult meleg levest tenni az asztalra, majd visszajövök akkor, amikor végre kész lesz a meleg leves.
8: Tehát ez támadásba megyünk.
9: Így van, azonnal támadnék, és megsértődnék, és hogy érezze azt, hogy még neki kell pitizni azért, hogy meg...
6: Ú, ez milyen szép.
5: Igen,
9: azonnali
5: támadás.
9: Egyébként alapvetően az őszintenség kívül vagyok, szerintem érdemes odaállni és közölni, hogy én elmennék a barátokkal egyet motorozni.
6: Ezeknek nem mondj ilyet, teljesen felesleges. Figyelj, azt én mondanám, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy valaki mondjuk ott sétál át a hídon és látja, hogy átlépték a korlátot, és ott valaki meg akar ölni magát, hogy hogyan érdemes civilként közelíteni egy ilyen helyzetben?
9: Hát egy ilyen helyzetben szerintem alapvetően az a legfontosabb, hogy próbáljunk vele valahogy kommunikálni. Tehát egyáltalán fölvenni vele a szemkontaktust, megszólítani. Ha már fölvettük vele a szemkontaktust és megszólítottuk, akkor már kevésbé van esély arra, hogy leugrik, hiszen azt érzékel, hogy valakivel már kötésben van. Tehát innentől kezdve ez már egy pozitív dolog. Közben reménykedjünk abban, hogy valaki hívja a hatóságokat, és hogy küldenek egy túlsztárgyalót. Mert ilyen esetben is túlsztárgyalót küldenek. Tehát az ilyen öngyilkosságos helyzetekben is, amikor valaki ezzel fenyegetőzik, akkor is túlsztárgyaló jön.
5: Az a baj, hogy a magyar jogszabályal az a baj, hogy a per végére kiderül, hogy te beszélted rá, hogy ugorjon. Te kerülnél bajba, hogy miért álltál meg ott, és nem segítettél jól.
6: És még egy nagyon fontos kérdésem, hogy nagyon sokszor lehet látni a filmekben, hogy ilyen fordított pszichológiát alkalmaznak ilyenkor, és akkor mondjuk, ha valaki krízisben van, elkezdik sértegetni, vagy ki akarják zökkenteni, és ez egy kicsit olyan amerikai, de hogy szerinted ez működik amúgy, hogy van olyan helyzet, amikor ez bejön?
5: Mondjuk
9: nem, ez amerikai filmes, én pont azért nem nagyon nézek ilyen amerikai filmeket, mert mindegyben látom ezeket a hibás döntéseket, meg a hibás folyamatokat, és ez halálra idegesít. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fordított pszichológiát ne próbáljuk meg, mert aztán a végén bejön, és akkor utána egy egész életre lelkiismeret fordulásunk lesz.
5: Látod magán, úgysem mer leugrani. Maga ez gyáva.
8: Igen, tudja, hogy én most hova mentem volna moziba a feleségemmel.
5: De magának senki nincs, hogy látom, azért állít. De hát még ahhoz is puha, hogy leugorjon. Ne, filmekben van, ez ne csináld, ez nem működik. De
6: mindenképp az lényeg, hogy kapcsolni tudjatok egymáshoz, nem pedig az, hogy még fokoz az ő rossz érzését.
9: Így van, igen. Így van. Tehát a lényeg az, hogy azt érez, hogy valaki odafigyel rá, végre valaki rálát az ő problémáira.
5: Ha már film, akkor ezeknél a túlsztárgyalásoknál is van mindig egy helyi körzeti megbízott, aki okoskodik mind a filmekben, fánkot iszik és kávét iszik, és nagyon okos közben.
9: Biztos van ilyen a hátsó vonalban, mi azt nem látjuk, mert éppen a konténerben izzadunk. Tehát, hogy a fogalmunk sincs arra, hogy mi zajlik kívül.
5: Jaj, hogy ti is egy ilyen műveleti konténerben kell, hogy üljetek sokszor ott telefonáltok.
9: Teljesen külön vagyunk, tehát mi nem látjuk azt, hogy a helyszínparancsnok éppen milyen utasításokat ad. Tehát ez egy teljesen különálló egység. Nekünk vagy azt mondják, hogy akkor húzd az időt, vagy mi mondjuk azt, hogy nem fogunk tudni megegyezni. Tehát ez egy teljesen más egységként működik.
6: Még a hallgatók kérdezik többen, hogy mi az a hangfingránát?
9: A hangfénygránát bedobják, és egy nagyon durran, és egy hihetetlen nagyot villan, és egy pillanatra leblokkolnak tőle az emberek, és ebben az időszakban van ideje a technek behatolni, mert a ledermett emberek nem tudnak hirtelen megmozdulni, tehát hogy gyakorlatilag egy lefagyasztja őket, ez a hirtelen hang és fényhatás.
5: Mennyi idő még az ember túlsztárgyaló lesz, ez milyen alapképzettségkel?
9: Hát én még a régi rendszerben képződtem, amikor pszichológusként kerültem a Tolnamegyei rendőrfőkapitányságra, akkor elküldött a rendőrfőkapitányság egy képzésre, amit a Budapesten a Böszörményi úton vezetett Régi József, és gyakorlatilag ez a képzés ez egy ilyen folyamatos tréning is volt, tehát nem csak a képzésen vettünk részt, hanem utána évente folyamatosan 4-5 napos tréningeket tartottak, tehát egy folyamatos képzésről van szó.
5: Aha, tehát ez nem is egy ilyen egyszeri dolog, hanem hogy
9: nem, így van, folyamatosan mindig treníroztak minket, és folyamatosan újabb és újabb szituációkban gyakoroltunk.
5: De téged felülbírálhatnak, tehát te ott a műveleti parancsnok mondhatja, hogy te azt mondják, hogy én nem mennék be, mert veszélyesnek tűnik, de valaki hozhat a fejet, hogy de mégis akkor ütés van, bemegyünk, és jöjjön, aminek jönnie kell.
9: Hát itt, mint ahogy a nevében is benne van, a helyszínparancsnok dönt mindenről, tehát még rólam is. Tehát
5: te egy javaslatokat ilyen
9: helyzetben, adsz. Így van, javaslatot adok ki a helyszínparancsnok, tehát megvan a felelőse is a helyzetnek.
5: Okay, izgalmas azért ez.
8: Gyakorlatilag pont ugyanúgy néz ki a dolog, mint hosszú házasság után a szex, ugye a férj készül a behatolásra, a nő meg időt húz.
5: Teljesen.
9: Igen, és a helyszínparancsok megmondja, hogy megtörténhet-e a dolog, igen.
5: Igen, a helyszínparancsok megmondja, hogy megtörténik-e. Nagyon izgi.
9: Általában a helyszínparancsok a szekrényben van, így van.
5: Igen.
6: És most milyen foglalkozol?
9: Most a Kalocsai Kórház pszichiátriai osztálya vagyok éppen.
5: Nem sokára felülbírálják a szabadulási kérelmemet.
9: Így van. Jön a bírói szemle, és megítélik, hogy maradnom kellene.
5: Márk, nagyon köszi, örülök, hogy találkoztunk. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Köszönjük szépen.
9: Minden jót.
5: Csáó, kitaníts Márk Jósai pszichológusnak, túlszárnyalán köszönjük. Milyen zárt világ, tök jó volt erre idánézni, nem? Hogy zajlik ez valójában, nem tudunk róla túlságosan sokat.
10: És akkor egy rövid szünet!

0: gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
1: Figyelem, fesztiválra jongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. A Balázsék Road Show május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
2: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
3: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyújikkal

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Új járatot indít hétfőtől a DKV. A Paks vendége lesz a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Gábor István városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel 4 debreceni beruházásnál éltek. Összesen egyébként mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben, csak az eddigi bejelentések alapján. A megnövekedett utazási igények miatt bővül a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. Május 4-én hétfőtől a 33-as és a 33E járatok mellett már a 71H jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és Debrecen belvárosa között.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes, a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
2: A DV Parking információit hallották.
3: Új közösségi könyvszekrény nyílt a debreceni Batthyány utcában. A szekrény különlegessége, hogy kifejezetten idegen nyelvű, elsősorban gyermekeknek szóló könyvek találhatók benne. A kezdeményezés célja, hogy a Batthyány utca lakói és az ide látogatók egy fenntartható, tudásmegosztáson alapuló kültéri találkozási ponttal gazdagodjanak. Idegenben folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára vasárnap. A 32. fordulóban a debreceniek a Paks otthonába látogatnak. Szűcs Tamást, a Loki játékosát hallják.
4: Tudjuk, hogy ellenük nehéz játszani, főleg idegenben, főleg ez a kezdési időpont, ez a 1:30 vasárnap, az nem feltétlenül kedvező, de hát nekik is ugyanolyan nehéz lesz, úgyhogy erre nem lehet hivatkozni. Nyilván lehet egy picit másabb játék kell, mint mondjuk az Eto ellen.
3: A mérkőzés vasárnap délután 1:30-tól lesz a Paksi FC stadionban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: Délután is változóan felhős, napos időjárás lesz térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarországon eltöltött idő után gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized? De...
0: 3 évtized után nem
1: híres
0: ment
1: soha,
0: nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon egy Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden begyárföld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön Fidelikus élő haza magyar.
0: Fidelikus haza megy Fidelikus Gosztú Nyíregyháza.
1: Vujt, Trucco!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint
2: mi. Kukinek is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, gyere, nézd ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik ország messziről jött, Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó, homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot. Gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Azok remélem, gondolom, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy
1: hogy kapta
0: itt
1: vissza
0: le,
1: az útlevelét.
0: Szóval hazamegy gyerekek, hazamegy. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezik. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket. Mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát, valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Pixalámi.
0: De szomorú.
2: Mi az a őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is vihetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizel.
2: Vihetne ős valamit innen Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs ezzel. Nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy
1: nem sem.
2: Vigyek kis malacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezzük, van-e már ötlete. Bauni!
3: Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 51. születésnap után haza megyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog az édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves szépet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk, így európaiként ez nagyon érdekes, de hogy mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy a Adjani James Lapite. Adjani James Lapite. Ez a apámnak a neve.
0: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludayo Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge?
3: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Méri. Mária Suge.
0: Mária Suge.
3: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De a késői gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, amikor született.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett,
3: igen,
0: a kis.
3: Én vagyok a legidősebb a családban.
0: Hány tesód van?
3: Mi hatan vagyunk, vannak nővérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszórodtak a világban mindenhova?
3: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
0: Szana szét vagytok.
3: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. És most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megölegetem a édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
3: Hát én a 76
0: április. Hát neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál akkor 50, tényleg.
3: Igen, igen, és nagyon-nagyon szeretné elmenni haza, és meglátogatni.
1: Na és tudom már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről, azt megfőzi-e anyukád, vagy nem beszéltetek még ezekről?
3: Erről beszéltünk, én meg fogom őket meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetés, a édesapám, nem a testvéreimnek. Például a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetés, a édesapám, nem a testvéreimnek.

0: Meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudom, amit a nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
1: Hány órát fogsz repülni?
0: Igen, de ajta a magyar ungárikumot, tudom.
2: Ungárikum,
0: igen. Igen, ungárikum.
2: Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezett? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
0: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamban, és Amsterdamban lesz az átszállás. És Amsterdamban megyek a Lagosba. A Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
2: Abuja, az a fő, az följebb.
0: A rendszerváltás után, igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És úgy hívják ezt a város, azt, hogy Ogun State, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
2: Yoruba vagy te is. Van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
0: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétől. De állas Istenem, jönnek étem, és elvisznek édesapám lakna, még a szüleim.
2: Ki jön neked a reptére?
0: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy csak akarom csinálni azt, hogy melyikezem. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyikeztem, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója. 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
2: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A nagy találkozás.
1: Szerintem ne vigyél túl Rudit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túl Rudit.
2: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az eláll viszont, úgyhogy ezt tudod vinni. Az nem biztos, hogy szerencsés.
1: Ne vigyél túl Rudit a 85 éves apukának Afrikába.
2: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világban szétszoródók? Mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
0: Kit Nigériába a testvéreim? Szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudom, emberek szállítanak ide meg oda, csak amikor megszűnik ezt a munka, megint találnak másik munka, amire tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudom, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés munka van. Nincsen elég a gyár építeni, hogy emberek is tudnak dolgozni. Okay. És ebből a szempontból, igen.
2: Miért nem mentél eddig, Pákó? De mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért nem ugrottál haza?
0: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy amíg nincs ideje, de szinten a minden a beszélem a szüleim, az édesapámmal. Akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretné azzal menni. Én ott születtem Nigériába, és nagyon-nagyon jól ismerem ezt a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló,
2: kiváltott. Vár az ember 5 éve, 10-30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölt, hogy 30 évig nem mentél.
0: Szigetem magamat emiatt, mert, a, mert nem hiszem, hogy vannak olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látnak a szüleim. Én figyelem magamat, és így érdekel nekem, ugyan szeretem édesapámat.
2: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja? Vagy tök egyedül mész? Vagy készül ebből bármi? Valahova?
0: Igazából

0: beszéltem a, páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a Armész után a viszontlátásra kell most kaszétálni a következő.
1: Ja, értem, tehát, hogy csak egyedül mész.
0: Egyedül mész. Úgy lesz a bemutatás, hogy a beviszem a páromat.
1: Megint vársz 30 évet, jó? 30 évet, te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó, van, Páko, ugye, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
0: Igen, igen, lehet, hogy kodom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy mit tudom értem, mit csinálok, édesapámmal, hóvágyalban, mit tudom én. Hát valamilyen, tudósítom nektek.
1: Jó, vigyázz magad.
2: És hozzá
1: valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
0: Ó, persze, hozott mindenféle zebrá.
1: Az van, azt már hozták. Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Páko, Pauni! Ciao.
0: Na, ennyi volt.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Szegedre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

kezembe a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
6: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával. Drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. Debrecendrive.hu.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Újabb utca felújítása kezdődött a városban. Szamóca ellenőrzést tartanak Hajdú-Biharban is. Nyílt napot szervez a DKV. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb utca felújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Nagy felületű út megújításra csaknem 2,4 milliárd forintot különítettek el a város idei költségvetéséből. Ebből az összegből 31 útszakasz újulhat meg. Szamóca ellenőrzést indít országszerte, így Hajdú-Biharban is a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az akció során a hatóság munkatársai fokozottan vizsgálják az ideiglenes árusító helyeket és az útmenti értékesítéseket, különös tekintettel a forgalmazás körülményeire és a higiéniai feltételek meglétére. Az idei vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a gyümölcsök frissességére, tisztaságára, az esetleges penészedésre, valamint az érettség mértékére. Nyitott sorompók címmel nyílt napot tart a DKV május 9-én. A Debreceni Közlekedési Társaság közleménye szerint a Salétrom utcai telephelyen bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami nap mint nap mozgásban tartja a várost. A rendezvény egyik legizgalmasabb része a történeti túra, ahol a múlt emlékei kelnek életre. Régi jegyek, egyenruhák, fotók és történetek mesélnek a közlekedés fejlődéséről és a város mindennapjairól. A részletes programot megtalálják a DKV honlapján. Délután is változóan felhős napos időjárás lesz térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 19 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Rádió 1!
4: Az 50.

0: Rádió egy top 50. A 48.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, a következő két órában Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak, és már most egy kis spoiler tőlem, előfordulhat, hogy a listában olyan dalok is megszólalnak, amelyeket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai készítettek, kivételesen most majd nem lehet velük játszani, a speciális hosszú hétvégénk a fellépők dalaival a Top 50 után folytatódik, és akkor lehet majd páros belépőhöz jutni velük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na mutatom a sereghajtóinkat. 50. volt ugye Szigálától a Riptide, 49. Ava Max és a Love Myself. Rádió 1-es DJ-k zenéltek az előbb, Stadium X, Metzger Vicky, természetesen ők is fellépnek, majd május 24-én a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának a Let You Let Me Go tőlük a 48. lett. De

0: és uraim, nem sokára május 24, nem sokára itt lesz velünk Cyril.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosi, Moi Schlager, next.

0: Katy Perry érkezik, és a Lifetimes a 36. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Partner.

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
2: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádi vagy ilyen csak igazi mai sláger, mert egy popbalada után felpörgünk a Top 50 folytatásában. Egyrészt mutatom, hogy 34. lett David Guettától és Alessótól a Never Going Home Tonight.

0: itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims indítja majd The Door, a 21.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázs

0: jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új stílus a Kiknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Figyelem, fesztiválra jongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
6: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Távhővezetéket újítanak fel a városban. Fővárosi csapatot fogadnak a Deac kosarasai. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Gábor István városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel 4 debreceni beruházásnál éltek. Összesen egyébként mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben, csak az eddigi bejelentések alapján. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és 38-as szám közötti szakaszon. A DH Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomon a szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét is megértését kéri. Kezdődnek a helyosztók a Deac férfi kosárlabda csapatának az NB1-jában. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték első meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Budapesti Honvédot fogadja vasárnap este 6-kor az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Délután is változóan felhős, napos időjárás lesz térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 19 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!

A Where is my husband? Ray érkezik, erős jazz soul beütéssel, szándékosan régi idők hangulattal, kabaré és kicsit musical-szerű előadásmóddal, na ilyen az igazi zenei vintage, amivel kontrasztban áll a modern szöveg, úgyhogy még jobban kiemeli az iróniát. Ray, Where is my husband? 19.

0: producerrel, aki már a zenélés előtt befutott 2012-ben, 13-ban a Brit Reality műsor, a Jordi Shore-ban volt látható, ez azért elég nagy váltás a klubok világába, de egyébként komoly fitness mániás is barátunk, testépítő és személyedző is egyben, ez utóbbira már nem nagyon van ideje, viszont van saját fitness applikációja és saját márkája is. Ő Jokeri, ebben a dalban a Galantis-szal dolgozott együtt, 16. lett a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

Most szól David Guettától, a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait a 14. helyen, a 13. Kamrad következik. Valódi nevén Tim Kamrad, egy német városból, Velbertből származik, ami nem éppen zenei központ, de hát itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

11. az imént hallott Lady Gaga dal, a Dead Dance. Ray Daltonnal folytatom most. Van az úgy a mi életünkben is, ugye drága Rádió 1-esek, hogy egy csipcsuk munkára behívnak minket, aztán olyan jók leszünk, hogy ott ragadunk. Hát nagyjából Ray Dalton is így járt. Egy zenész haverja hívta be anno Macklemore Can't Hold Us című dalának a demo felvételére, hogy énekelje már fel próbából a vokát, amit aztán majd valami másik híresztárnak odaadnak, de annyira jól sikerült ez a demo felvétel, hogy maga Macklemore mondta, hogy ezt a srácot szereti a dalába.

Top 50 és lépeget előre az olasz DJ Hypaton, a TikTok az ő tesztlaborja, nem az a DJ, aki a bulikban teszteli a közönségét, ő a közösségi médiában sok track-e először short videóként jelenik meg, és ha nagy nézettséget ér el, ha nagy like számot kap, akkor dolgozik még rajta egy picit és kihozza. Ő már abszolút az új generáció. Hypaton következik Norma J. Martinnal, Out of My Head, 7.

alkalom pedig közeleg. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és idén is extrázunk, mert olyan világsztárok érkeznek még ünnepelni, mint Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, hozunk meglepetés fellépőket is, Accent, Tóth Abigail, részletek a weboldalunkon a Rádió

It's a Get Lucky, 8. Hetedik lett Hypoton, Norvégia Martin és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10

0: hétvégén.
1: Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
1: Jövő héten indul,

0: van, jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Hozd saját táskádat a Jüskhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
1: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Új járatot indít hétfőtől a DKV. A Magyar Kupában szerepel a DVSC Scheffler. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Gábor István városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel 4 debreceni beruházásnál éltek. Összesen egyébként mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben, csak az eddigi bejelentések alapján. A megnövekedett utazási igények miatt bővül a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. Május 4-én hétfőtől a 33-as és a 33E járatok mellett már a 71H jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és Debrecen belvárosa között. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjét Tatabányán. A mai elődöntőben a DVSC Scheffler a Moson-Magyaróvárral játszik este 17:00-kor a tatabányai multifunkciós csarnokban. Kezdődnek a helyosztók a Deac férfi kosárlabda csapatának az NB1-jában. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték első meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Budapesti Honvédot fogadja vasárnap este 6:00-kor az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Délután is változóan felhős napos időjárás lesz térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 19 fok körül alakul.
5: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió
5: 1! Indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

kellemes hétvégét, sőt hosszú hétvégét kívánok önöknek. 2026. május 2-a a pontos dátum, szombat van, ez pedig már a Rádió 1-en, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Együtt vagyunk egészen 2-ig, a mikrofonnál a stúdióban a lemezjátszók mögött Keserű Tomi, aki mixelve szállítja önöknek a legnagyobb kedvenceket az első órában, aztán pedig egy órától indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Mindenképpen tartsanak velem, készültem infókkal, várom önöktől is a híreket, például az utakról, 0620 95 95 395, üzenjenek, pötyögjenek, az SMS Viber számunk a rendelkezésükre áll. A folytatásban már egy újabb igazi mai sláger pörög nálunk a Rádió 1-en, a Daily Mixben, ez már Comrade és a Be Mine.

Ez a Daily Mix a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében május 2-án szombaton, és ha minden igaz, akkor most már melegedni fog az idő, és ha jó az idő, akkor Hirány kisvas utazni. Ugyanis május 1-től ismét elindult a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi-erdei vasútvonalán, tájékoztatott a DKB ZRT. A népszerű kirándulóvasút augusztus 31-ig várja az utazókat, elsősorban a természetbe vágyó családokat és turistákat. A szerelvények egyébként szerdai napokon a debreceni Ruiter utcai állomásról 8:30-kor és 12:30-kor indulnak, míg hármas hegyaljáról 11-kor és 14:30-kor térnek vissza. Hétvégéken és ünnepnapokon sűrűbb rendben közlekednek a járatok. A Ruiter utcáról 9:30-kor és 14:00-kor, hármas hegyaljáról pedig 12:30-kor és 16:30-kor indulnak a vonatok. Az utasok számára az is jó hír, hogy a menetrend már online is könnyen elérhető, ugyanis a járatok adatai bekerültek a menetrend.app alkalmazásba is, így bárki gyorsan megtervezheti a kirándulását. És természetesen útközben is szólnak az igazi mai slágerek, Ray Dalton a fedélzeten, jön a Do It Again, itt a Rádió 1-en a Daily Mix-ben.

szombat onnan is másodikán itt a Rádió 1-en a Daily Mix-ben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében ünnepelünk. Hát a mai napon a Zsigmondokat lehet megköszönteni, ők a névnaposaink. A germán eredetű német Zigmund névből származik. Az elemeinek a jelentése egyébként győzelem és védelem, vagyis győzelmes védő. Aztán itt vannak a Zoé nevűek, az Atanázok, a Ráhel nevűek és a Boris nevűek, valamint a szülinaposok, úgyhogy kívánok önöknek nagyon sokat és boldogat, Isten éltessen mindenkit. Méghozzá a folytatásban Regál Lili segítségével, aki Chris Willis-szel közösen készítette el a legutóbbi nagy sikerét, amiből szerintem egyébként nemzetközi toplistás dal várható. Már is pörög itt a Rádió 1-en a Daily Mix-ben a Blue Hearts.

A Daily Mixben a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében hoztam még önöknek egy újdonságot így az óra végére, méghozzá a brit Switch Disco jóvoltából, az elmúlt évek egyik legnagyobb klubos meglepetése ez a DJ duo, ami egyébként a TikTok generáció tempójában keveri a nosztalgiát a mai modern tánczenével. A srácok a mashupokból nőttek ki, és már ott vannak minden nagy fesztiválon. Ráadásul ugye a Rádió 1 szülinapi fesztiválján is velünk lesznek. Félix egykori nagyslágerét vették elő, nem is akárhogyan jön az I Found You a folytatásban. Itt a rád.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 2-a 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Pallagon is egyre többen akarják igénybe venni az Otthon Start program által biztosított, államilag támogatott, fix kamatozású lakáshitelt. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Papp László polgármestert hallják.
2: Tény az, hogy a városlakáspiaca szempontjából mégiscsak egy fontos dolog, hogy 2100 új lakás épülhet e programnak köszönhetően, hogy az olyan gazdasági fejlődés mutató városoknál, mint Debrecen, vagy adott esetben akár Szeged, akár Nyíregyháza, az egy kulcskérdés, hogy az új lakásépítési hullám az milyen erős.
1: A testület a közgyűlésen tárgyalt közlekedésfejlesztésekről, és téma volt a helyi KKV-k fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a pálmai terem bővítése is. Ezekről részletesen a Dehínen olvashatnak. Újabb utca felújítása kezdődött meg Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. Emellett a beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. A város idei költségvetésében csaknem 9,3 milliárd forintot különítettek el közlekedésfejlesztésre. A forrásból nem csak a nagyforgalmú gyűjtőutak, hanem kisebb lakótelepi szervízutak és lakóutcák korszerűsítése is megtörténik. Papp Viktort, a Fidesz-KDNP frakció vezetőjét hallják.
3: Közel 2,4 milliárd forint áll rendelkezésre nagyfelületű út megújításra, ami 31 útszakasznak a ilyen jellegű megújítását irányozza elő, és ilyen például ez a Kis József utca is. Alapvetően 31 utcából eddig 6 elkészült, és 13-ban folyamatban útfelújítási munkálat.
1: A munkálatok ideje alatt a Kis József utca mindkét irányból megközelíthető marad. A beruházás ütemezéséről korábban lakossági fórumon egyeztettek az itt élőkkel. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és 38-as szám közötti szakaszon. A DH Service közleménye szerint a felújítással érintett nyomon a szakasz bontása, az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét is megértését kéri. A megnövekedett utazási igények miatt bővül a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. Május 4-én hétfőtől a 33-as és a 33E járatok mellett már a 71 H-jelzésű autóbuszok is összeköttetés biztosítanak Nagymacs és Debrecen belvárosa között. További részletek a DKV honlapján. Szamóca ellenőrzést indít országszerte, így Hajdú-Biharban is a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az akció során a hatóság munkatársai fokozottan vizsgálják az ideiglenes árusítóhelyeket és az útmenti értékesítéseket, különös tekintettel a forgalmazás körülményeire és a higiéniai feltételek meglétére. Az idei vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a gyümölcsök frissességére, tisztaságára, az esetleges penészedésre, valamint az érettség mértékére. A 100. strand szezon kezdődött meg pénteken Hajdú-Szoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungaroszpa tradicionális fürdő része. Ceglepincés Enikő vezérigazgató azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen, két nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullám medencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható. Június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Új közösségi könyvszekrény nyílt a debreceni Batthyány utcában. A szekrény különlegessége, hogy kifejezetten idegen nyelvű, elsősorban gyermekeknek szóló könyvek találhatók benne. A kezdeményezés célja, hogy a Batthyány utca lakói és az ide látogatók egy fenntartható, tudásmegosztáson alapuló kültéri találkozási ponttal gazdagodjanak. Nyitott sorompók címmel nyílt napot tart a DKV május 9-én. A Debreceni Közlekedési Társaság közleménye szerint a Salétrom utcai telephelyen bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami nap mint nap mozgásban tartja a várost. A rendezvény egyik legizgalmasabb része a történeti túra, ahol a múlt emlékei kelnek életre. Régi jegyek, egyenruhák, fotók és történetek mesélnek a közlekedés fejlődéséről és a város mindennapjairól. A részletes programot megtalálják a DKV honlapján. Idegenben folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára vasárnap. A 32. fordulóban a debreceniek a Paks otthonába látogatnak. Szűcs Tamást aloki játékosát hallják.
4: Tudjuk, hogy ellenük nehéz játszani, főleg idegenben, főleg ez a kezdési időpont, ez a 1:30 vasárnap, az nem feltétlenül kedvező, de hát nekik is ugyanolyan nehéz lesz, úgyhogy erre nem lehet hivatkozni. Nyilván lehet egy picit másabb játék kell, mint mondjuk az Eto ellen.
1: A mérkőzés vasárnap délután 1:30-tól lesz a Paksi FC stadionban. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjét Tatabányán. A mai elődöntőben a DVSC Scheffler a Moson Magyaróvárral játszik. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.
5: Nehéz mérkőzés lesz, és teljesen más Moson Magyaróvárra számítunk, mint mondjuk legutóbb, ahol, amikor itthon játszottunk ellenük. Biztos vagyok benne, hogy ők is mindent megtesznek azért, hogy döntőbe jussanak, úgyhogy tényleg egy kiélezett és egy kemény mérkőzésre számítunk.
1: Az elődöntő ma este 4:30-tól lesz a tatabányai multifunkciós csarnokban. Kezdődnek a helyosztók a Deac férfi kosárlabda csapatának az NB1-jában. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték első meccsén. A Debreceni Egyetem együttese a Budapesti Honvédot fogadja vasárnap este 6-kor, az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Norvég győzelem született a salakmotoros U24-es Európa Kupa döntőn Debrecenben. Matthias Polestad nyerte meg ugyanis a döntőfutamot a Perényi Pál stadionban. A debreceni Lovasz Zoltán végül a 11. helyen végzett. A viadalra 13 országból érkeztek versenyzők.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kell.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: Május 2-án szombaton eddig tartott a Rádió 1-en a Daily Mix, de ne aggódjanak, jön az utánpótlás. Mindjárt hozzuk önöknek a legjobb program lehetőségeket, aztán pedig természetesen belecsapunk Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájába. Félix Jaun és a Shaus segítségével ez lesz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem, 1000 különleges jármű a debreceni Nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
0: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu. Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Minden korosztály számára izgalmas tárlat nyílt a Fórum Debrecen bevásárlóközpontban. Az Emberi Test Expedíció című interaktív anatómiai kiállítás mától május 17-éig várja a látogatókat. A kicsik és nagyok egyaránt test közelből, szórakoztató formában ismerkedhetnek meg az emberi szervezet titokzatos működésével. A Táncvilágnapját ünnepli a debreceni Apolló mozi is, ahol ma a táncoló talpakat, a magyar menyegzőt és a Flashdance-t is vetítik. A filmek megtekintése ingyenes, az Apolló mozi műsor felületén lehet jegyet igényelni a választott filmre. A Debreceni Egyetem Medicfire hallgatói kórusa 10. alkalommal rendezi meg Zenélő Medikusok című tavaszi jótékonysági koncertjét május 6-án szerdán este 7-kor, közölte az egyetem. A koncerten Mendelssohn, Bartók, Bach, Kodály művei mellett Elvis Presley dala is felcsendül a jelenlegi és az egykori debreceni orvostan hallgató közreműködésével a Zeneművészeti Kar Liszt termében. Az esemény bevételét egy beteg gyermekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Nyitott sorompók címmel nyílt napot tart a DKV május 9-én. A Debreceni Közlekedési Társaság közleménye szerint a Salétrom utcai telephelyen bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami nap mint nap mozgásban tartja a várost. A rendezvény egyik legizgalmasabb része a történeti túra, ahol a múlt emlékei kelnek életre. Régi jegyek, egyenruhák, fotók és történetek mesélnek a közlekedés fejlődéséről és a város mindennapjairól. A részletes programot megtalálják a DKV honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Keserű Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy további nagyon szuper hétvégét kívánok önöknek 2026. május 2-án szombaton. Ebben az órában is együtt vagyunk, a mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Készülök majd nem sokára egy jó kis programajánlattal, aztán ezen kívül ránézünk majd az időjárásunkra is, és közben pedig hallgatjuk azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk, az igazi mai slágereket itt a Rádió 1-en. Jön Blondie is, ez már a Never

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A jövő hétvégére hoztam önöknek egy nagyon menő programot. Május 9-én szombaton ugyanis kitárulnak a DKV ZRT Salétrom utcai telephelyének ajtajai, és bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami nap mint nap mozgásban tartja a várost. A szerelőcsarnok titkai program során testközelből is megismerhetőek a járművek, a karbantartás folyamatai, és az a háttérmunka, ami nélkül ugye hát nem indulnának el reggelente a járatok. A rendezvény egyik legizgalmasabb része a történeti túra, ahol a múlt emlékei kelnek életre. Régi jegyek, egyenruhák, fotók és történetek mesélnek a közlekedés fejlődéséről és a város mindennapjairól. Természetesen a nosztalgia járművek sem maradnak el, így utazhatunk a favázas villamossal, az Icarus trolibuszokkal, és természetesen az Icarus rajongóknak meglepetés autóbuszokkal készülnek. A nosztalgia járatokra csak a Salétrom utcai telephelyen lehet majd fel, illetve leszállni, viszont valamennyi járat díjmentesen vehető igénybe, úgyhogy itt az alkalom és a lehetőség, ne hagyják ki. Május 9-én szombaton tehát kitárulnak a DKV ZRT Salétrom utcai telephelyének ajtajai. Nálunk pedig folytatódik Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája Alex Warren segítségével. Jön az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy szombaton délután ránézzünk a várható időjárásunkra. Hát a jó hír az, hogy szépen lassan melegszik a levegő és az idő. Holnap vasárnap már 21-22 fokot mérhetünk napközben. Az éjszakák még azért hűvösek, hidegek, olyan 5 fok körüli értékeket mérhetünk. Marad a napsütés egyelőre, a szél pedig mérsékelt marad, ugyanakkor gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Egy picit távolabbra tekintve, a jövő hét első felében még tovább melegszik az idő, majd a második felében megérkezik a csapadék is, úgyhogy erre érdemes készülni és számítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, nálunk pedig igazi mai slágerekre itt a Rádió 1-en. A folytatásban már az Action dala pörög, ez Don't Leave, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát hölgyeim és uraim, megköszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket. Nekem letelt a műszak már a május 2-án szombaton, úgyhogy én is megyek pihenni szusszanni. Önöknek is a legjobbakat kívánom, és találkozunk holnap vasárnap délben a Rádió 1-en a Daily Mixben. Várom önöket nagyon sok szeretettel. Most pedig búcsúzom egy újabb igazi mai slágerrel. Jön Sigala és Jack Sumi újdonsága. Ez már a Riptide. Itt nálunk a Rádió 1-en. Hello mindenkinek, kész csak a hölgyeknek. Tiszteletem az

0: 95 Rádió 1
1: helyi közé
0: ma is láger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu. JYSK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
7: Hirdessen nálunk!
8: reklamkukac.mcdb.hu.
0: A Balázsék Jócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe! Jöjjön el! Találkozom személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
9: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
10: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyúikkal.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb utca felújítása kezdődött Debrecenben. Ismét fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök. Ma már nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb utca felújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Nagy felületű út megújításra csaknem 2,4 milliárd forintot különítettek el a város idei költségvetéséből. Ebből az összegből 31 útszakasz újulhat meg. Egy héten át ismét fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök az utakon. Május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén, így Hajdúviharban is a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok kerülnek a figyelem középpontjába. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, melyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A narancssárga zóna magába foglalja a Petőfi tér, Schumann, Klajpeda, Burgundia, Rákóczi, Honvéd utca, Kiskörút, Erzsébet utca által határolt területet, a piros centrum zóna kivételével. A narancssárga zóna hívókódja 4032.
1: A DV Parking információit hallották.
2: A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismerti, és folytatódik a visszaszámlálás. Rádió 1-esek 3 hét, 1 nap, és jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. És hogyha felcsendül ebben az órában ez a dal...

Post Malone azonnal. Tárcsázni kell minket a 0620-311-111-es számon, a 10. Rádió 1-est keresünk, aki még a szlogenünket is tudja. Szóval az óra nyerő dala Sam Fett és a Post Malone, hiszen Sam Fett is ott lesz május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, a Swiss Disco, Accent és a Rádió 1-es DJ-k is. A folytatásban pedig David Guetta egyik kedvenc DJ-je, Hypotone érkezik.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Grammy díjra is jelölt énekes dalszerző, profi teniszező Ray Dalton, akinek az első énekléssel kapcsolatos élménye az, hogy az anyukájával ül az autóban, felhangosítják a rádiót és teli torokból üvöltik a dalokat. Jött aztán a kórusban éneklés, aztán egy nagyon híres seattle-i gyerekkórushoz csatlakozott, amivel már hírességek előtt is felléptek. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most egy olyan előadó, akivel 3 hét és 1 nap múlva személyesen is találkoztatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, vagyis május 24-én pünkös vasárnap. Hát ez már tényleg mindjárt itt van. Sam Felt érkezik, kérem szépen, és az a Post Malone, ami tulajdonképpen egy 2019-es Tropical House óda Hollandiából, Amerika egyik első számú hip-hop sztárjához, Post Malonehoz. Ebben az évben tényleg nagyon nagyot ment egyébként Post Malone. 4 Grammy jelölést is bezsebelt, ott volt az összes releváns zenei fesztiválon, nagyon sok díjat kapott, és hát Sam Felt nem tudja leplezni Post Malone rajongását. Hogy vele milyen bulizni, azt nem tudom, de hogy Sam Felttel milyen lesz, azt nem sokára megtudjuk. Május 24-én ő is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, Accent, a Swish Disco és a Rádió 1-es DJ-k is.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: igazi mai sláger megy. Újabb óra és újabb nevekkel bővül a vendéglista, a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistája természetesen. 3 hét és 1 nap múlva bulizunk, Rádió 1-esek. Nagyon elszaladt az idő. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. És hogy ebben az órában mi volt a nyerődal? Nagyon sokan kitalálták, de csak egy valaki nyerhet. A 10. Rádió 1-es.
1: A játékra jelentkeznék. Móni vagyok.
0: Hello Móni, hol hallgatsz minket? Azt hallom, hogy hangosan, hogy picit halkítsd le közben, léci a rádiót.
1: Sziget halomról hallgatnak téged.
0: Na, és mit csinálsz mindeközben?
1: Hát éppen figyelnek a főzés után.
0: Na, és ezt mégis miért hívsz? Hát beszéljünk itt a lényeges dolgokról.
1: Hát mindenképpen szeretnék nyerni 2 jegyet a pünkösdi hétvégére, akkor ezt a lányaimnak szeretném.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Szemfelszer, Postmanon.
0: De jó vagy, és te vagy a 10. Igen.
1: Figyelj, hogy a lányaim le fogják pisíni a bokájukat.
0: Oh! Átütértelemben remélem.
1: Itt akartak menni.
0: Mondd még a szlogenünket, hogy aztán teljes legyen itt az öröm.
1: Rádió 1, a igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Nagyon, a nagyobbik lányom is próbálkozott, és kicsit elkerülöttem, úgyhogy nagyon boldog, igen.
0: Ó, szuper, ne tedd le a telefont, indítom Lady Gaga dalát, aztán a következő óra így indul, akkor is fogunk majd játszani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben. Újjáratot indít hétfőtől a DKV. Idén is nagy siker volt a Deac családi nap. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Több mint 2000 lakás épülhet az Otthon Start program keretében Debrecenben. Ez is napirenden volt a csütörtöki közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Gábor István városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel 4 debreceni beruházásnál éltek. Összesen egyébként mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben, csak az eddigi bejelentések alapján. A megnövekedett utazási igények miatt bővül a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. Május 4-én hétfőtől a 33-as és a 33E járatok mellett már a 71H jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és Debrecen belvárosa között. További részletek a DKV honlapján. Hatodszor is óriási érdeklődés mellett rendezték meg a Deac családi napot pénteken. Egy csodálatos, aktív napot tölthettek együtt a családok. Kicsik és nagyok 20 sportágat próbálhattak ki. A kilátogatók élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. Sőt, arra is volt lehetőség, hogy az ő segítségükkel nyerjenek bepillantást az adott sportág rejtelmeibe. Emellett pedig több egyéb színes program is várta a kilátogatókat. A nap hátralevő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti és Kamilla kérdezi, Hello Márti, lesz játék ebben az órában? Lesz, kedves Kamilla. Vagyis, ha esetleg valaki lecsúszott volna az előzményekről, amint megszólal egy olyan igazi mai sláger, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, valamelyik sztár fellépőnktől, nemzetközi sztár fellépőnktől, vagyis Extentől, Szemfeltől, a Switch Discotól, vagy Cyriltől, akkor azonnal érdemes tárcsázni minket. Egyébként ebben az órában egy Cyril dal lesz a tuti befutó, ennyit azért segít.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyílósabb, szerelmi bánatosabb volt. Nagyon-nagyon szerettük, és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Amanda a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és már is egy újabb fellépő, akivel találkozhatunk 3, 7 és 1 nap múlva, május 24-én a Budapest Parkban. A Rádió 1 születésnapi fesztivál, ráadásul másodjára. Cyril annyira jól érezte magát nálunk tavaly, hogy idén is megtáncoltatja majd a Rádió 1-eseket. Szemfeld, a Switch Disco, Accent is érkeznek hozzánk, az After Party-n pedig a Rádió 1-es DJ-k. Cyril jelenleg stúdiózik, úgyhogy szerintem egy csomó új dalt hoz majd magával.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Csak Ékosi, Moi, Slaga, next.

0: igazi mai slágermegy, és már is írom az újabb neveket a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára. Ebben az órában is le lehetett vadászni egy dalt. Egy olyan dalt, amit 3 hét és 1 nap múlva élőben hallani fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, nyertél már?
1: Nem.
0: Mondod a keresztneved?
1: Zsuzsanna. Cirilt hallom. Kamera. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
0: this moment. Figyelj, mindent tudsz. Durvább vagy, mint a Shazam, lehet, hogy a részidőd is sokkal jobb. 10. telefonáltál.
1: Nem mondod, köszönöm szépen.
0: Még a szlogenünket mond.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: De jó,
0: nagyon örülök én is. Voltál már korábban ilyen bulin?
1: Tavaly előtt azt hiszem voltunk, vagy az előtt, nem tudom. Születésnapommal együtt ünnepeltük is.
0: Ó, hát ez akkor idén is így fog történni.
1: Igen.
0: Bár ugye mozgónap a pünkösdő vasárnap, de hát akkor nagyjából ide esik a születésnapod. Hát előre igen. Is Isten értesen sokáig, ne tedd még le a telefont, jó? És felveszik az adataidat. Játék a következő órában, sőt, Kukinál is lesz, aki... Te jó, hogy itt van a stúdióban. Te hátam mögött vagy. Hello, Kuki!
3: Szia, Martikám! Sziasztok mindenkinek! Hát és rossz között játszani fogunk, de lesz még játék Martinál. Tartsatok vele! Ráadásul nagyon műsorvezető.
0: Nagyon lényegre törő vagy. Jön nem sokára Kamrád, figyú!
3: Oké!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben.

0: Abszolút támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
0: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a Debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: reklamkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Nem tudják elindítani a szökőkutat a debreceni hal közben, mivel olyan műszaki állapotromlás következett be, ami csak nagyobb, bontással járó teljes felújítással javítható. A polgármesteri hivatal megkezdte a halközi szökőkút teljes felújítására vonatkozó műszaki tartalom kidolgozását. Kezdődnek a helyosztók a Deac férfi kosárlabda csapatának az NB1-jában. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték első meccsén a debreceni egyetem együttese a budapesti Honvédot fogadja vasárnap este 6-kor az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Térségünkben holnap a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő várható az égen, így csapadék sem valószínű. Reggel 16, napközben 23 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: igazi mai sláger, mert nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és mivel ebben az órában nem hangzott még el dal a Rádió egy születésnapi fesztivál nemzetközi sztárjaitól, hát akkor a következő fél óra tartogat majd izgalmakat, azt gondolom. Vajon Cyril? Vajon Sam Felt? Vajon Switch Disco? Vajon Accent? Melyik lesz az a dal? Hát ez nem sokára kiderül. Lady Gaga dalát pedig bekészítettem. A dal aktualitása az az, hogy bemutatták a héten az Ördög Prádát visel 2-t Magyarországon is. Gaga pedig kameózik a filmben. Abrakadabra, ezt azon nem sokára. A Rádió egyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legalább a minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert hát még mielőtt itt bepunyadnánk a szombati kajakóma miatt, remélem, hogy mindenki nagyon finomat ebédelt, Rádió 1-esek, meg volt egy kis desszert, fagyi, jégkrém, ilyesmi. A kertben, a napon nagyon klassz idő van. Hozok egy újabb előadót a Rádió 1 születésnapi fesztivál felhozatalából. Ő a holland szupersztár, House, Deep House, Tropical House, minden tud a műfajról. Nagy királya, Sam Felt, és az a dal, amit hallunk majd élőben, A Heart Like Mine, ezt hozom már is.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in

0: csak igazi mai sláger megy. 3/4 után járunk egy kicsivel, és hát itt óriás nagy küzdelem ment, mert hogy elhangzott egy Rádió 1-es igazi mai sláger, egy nagyon-nagyon értékes igazi mai sláger, egy olyan előadótól, aki ott lesz 3 hét és 1 nap múlva, május 24-én, vagyis pünkös vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, játszani szeretnék.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Szandi,
0: mi volt ez a dal, ami felkeltett az érdeklődésed, és tudtad, hogy fel kell hívnod
1: igen,
0: a Rádió 1-et?
1: Sunset és Heartlight.
0: Ismerted a dalt, vagy így gyorsan a Shazamra ugrottál Tigris Bukfencel?
1: Be is mondtátok.
0: Igen.
1: Itt autóba hallgatjuk a férjemmel.
0: Kicsit rásegítettem a dolgokra. Hát képzeld el, hogy 10. vagy.
1: Komolyan! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Nagyon lazán összehoztad, miközben ott mit fárelkedsz a párod mellett. Ne tedd még le a telefont, jó? És felvesszük az adataidat neked is.
1: Köszi!
0: Játék lesz még ma, ahogyan ígértem, Kukinál, 6 óra után az élő kívánság műsorban, és aztán kétszer is lesz nálad játék, Kuki, tudtad?
3: Hogy mondtad?
0: Kétszer is lesz nálad játék.
3: Kétszer! Nagyon jó! Kétszer! Köszönöm, Larti!
0: Ivott egy kávét, vagy evett egy csokit, most nagyon lelkes. És aztán utána legközelebb vasárnap délelőtt is játszunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázs.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Új stílus a Kicknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: reklamkukac@mcdb.hu

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a legjobb választások.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb utcafelújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Nagy felületű út megújításra csaknem 2,4 milliárd forintot különítettek el a város idei költségvetéséből. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjét Tatabányán. A mai elődöntőben a DVSC Scheffler a Moson Magyaróvárral játszik este 4:45-kor a tatabányai multifunkciós csarnokban. Térségünkben holnap a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő várható az égen, így csapadék sem valószínű. Reggel 16, napközben 23 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyik SMS itt szól. Hello Kuki, az FDJ-je, mi ebben a jó időben babgulyást készítünk, és csak a rádió egy szól, köszi a Pörgös Király Mixet, csak itt tovább, Lecus 78, köszönjük szépen Lecus ezután. Szia Kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, szeretnék minden reggel veled ébredni, szeretnék minden éjjel kárjaidban aludni, varok rá, nélkülen már üresek a napok,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Kattint a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De mindre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Rádió 1.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Újabb utcafelújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és 38-as szám közötti szakaszon. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét és megértését kéri. Hatodszor is óriási érdeklődés mellett rendezték meg a Deac családi napot pénteken. Egy csodálatos, aktív napot tölthettek együtt a családok. Kicsik és nagyok 20 sportágat próbálhattak ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor.

0: legyen.
1: A vonal túlsó végén Zotyó, szervusz Zotyó, mi újság?
2: Szia, szia, Kuki, Miskolcon minden jó.
1: Minden jó?
2: Nagyon-nagyon jó idő van, hál' Istennek. Ezt vártunk, csak egy kis eső jöhetne.
1: Ó, nem kell még az eső, kicsit csüssön a nap még, nem?
2: Hát egy kicsi éjszakai eső jöhetne.
1: Hát, mondjuk ez szerkez meg jó, igen, igazán.
2: Mert Rákóczi Veri mondta, hogy ki fog száradni a Velencei tó.
1: Ha az viszont nem lenne jó. Na, kérdezel tőlem az új kamerád, ugye?
2: Úgy legyen.
1: Kinek szeretnék küldeni? Igen.
2: És küldeném Pistának, Észak-Magyarország legjobb gépkezelőjének, küldeném Tomtomnak, a legjobb festőnek, és Jutkának a kisboltba, a Helyű Csavára.
1: Oké, rendben. Hát uram, megbeszéltük mindent, köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magadra, jó legyél!
2: Te is, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszi, ciao, szia! Nálalok fiúk, adom egy kis információt, jó? A bármikor fogtok hallgatni egy nemzeti sztár, aki fog föllépni vasárnap 24-én a Budapest Parkban, pünkös vasárnap, Rádió 1 Szülépi Fesztivál, akkor azonnal tessék telefonálni a 0620-311-111-re. Legyetek a 10. telefonáló, mondjatok helyesen a Rádió 1 szlogent, és kit hallottatok, jó? Kicsit segítek. Például halljatok egy Switch Disco, egy Accent, egy Samfeld, egy Ed Sheeran Camera Siri Remix, vagy egy Accent, vagy Tóth Abigail, akkor ne fogd vissza magad, azonnal csörögj rám, jó? Oké. Kaptunk egy pár SMS is, kicsit később olvasom őket, most zenélünk egyet, érkezik Kamerad, és a szem címe Use Yourself itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en.

0: szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kihez van szerencsém? Haló, haló, haló!
1: Szia, Helena vagyok, és Krisztiánnak szeretném küldeni Prára a Taylor Swift számot, és nagyon szeretem őt.
0: Oké, mi lenne az üzenete azon kívül, hogy szereted őket?

7 és 8 között, de nektek fülölni kell, igen, nektek kell fülölni, még egyszer mondom, hogy melyik előadó mennek nálunk. Bizony, bizony, mert ha esetleg hallani fogsz egy Switch Disco zene, Accent, Samfeld, Ed Sheeran Camera, Siri Remix, vagy egy Accent, vagy ott Abigail, akkor azonnal hívjen engem, igen, a 0623-111-111-re, próbál megnézni a 10. telefonáló, mondd meg, mit hallottad, és rádió egy szlogent, és 2 darab belépőjegyet adom nektek, cserében a Rádió 1 szülinepi fesztiválon, jó? Oké? Oké. Közben gyorsan olvasom egy vagy két üzenet, az egyik itt szól. Szia Kuki, szeretnék kérni egy szuper dala dédimnek névnapja alkalmából, és a kereszt anyámnak Rékának születésnapjára küldjünk neked is, köszönöm szépen, köszi Eliza és Lilike, nagyon szépen köszönöm. Az egyik SMS is itt szól, szia Kuki, itt M0-ek fincsi lett a FLMO. Jó, nem tudom mit jelent, de biztos jó. Allez, zene, érkezik Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Újabb kedves telefonaló, szia, kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, szia, szia, Sanyi vagyok Püspökadányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó vagyok. És hogy vagy?
1: Jó, picike fáradt, mert közben tévéforgatás volt, közben buli is volt, de nem akarom panaszkodni, mert szerencsés ember vagyok. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: David Gettától szeretnék ezt zeneszámot kérni.
1: És kinek szóljon?
2: És szóljon minden püspökadánynak, hogy telefonra fel, mert itt van egy adó püspökadányban, 91.8-on, tessék telefonálni, szeretnék püspökadányiakat is hallani most már végre.
1: De hol hívjanak engem?
2: Igen.
1: Oké, rendben, jó, oké.
2: Köszönöm szépen, és további szép napot mindenkinek, és szuper a műsor.
1: Nagyon szépen köszönöm, uram, ciao, szia. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, tessék nagyon fülölni, mert mikor hallani fogtok egy eladó, aki fogja fölépni velünk pünkös vasárnapkor a Rádió Egy Szülépi Fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonni, de jó fej leszek, kicsit segítek, jó nektek, oké? Kik lehetnek? Switch Disco ott lesz, Accent ott lesz, Samfeld ott lesz, egy Cyril Remix, azaz Ed Sheeran Camera című számmal, ott lesz Cyril, ott lesz Accent, ott lesz Tóth Abigail. Szóval mikor hallani fogtok egy dalt tőlünk, ne tessék várakozni, ne tessék várni, ha azonnal tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyetek a tizedik telefonáló, mondjatok, melyik előadó hallottatok, és a Rádió Egy szlogent, és a tiétek a két darab paros belépőt, jó? Oké? Értető? Oké. Hamarosan újra zene,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: végén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Végig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: legyen.
1: Viki, jól értettem, Viki?
2: Igen.
1: Szia, Viki, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsó Némedik.
1: Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis iPad-on? Kinek szóljon?
2: Kettő kollégámnak, Icának meg Lacinak.
1: Igen?
2: Meg a fiamnak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó van. Jó fiú, minden oké?
2: Okay? Igen.
1: Jól viselkedik? Jól viselkedik?
2: Igen.
1: Jó van, oké.
2: Okay. Nagyon szeretem.
1: Rendben, sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Yeah.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Na, az egyik Weber üzenek itt szól, sziasztok. Ulla, mi van írva? A tötött boti kér egy számot erre a csodás napra. Imádlak titeket, imádlak Kuki. A szám, amit kérek, azaz ma séri. Ezt most nem osztam magammal, drága zslejke, de viszont érkezik akkor iPad-on, és a szám címe Out of My Head, és tessék fülelni, mert szerintem hamarosan érkezik egy accent zene, jó? Tessék fülelni, jó? Oké? Okay. És ha esetleg megszólalna accent, akkor hívjál engem rögtön a 0620-311-111-re, próbál meg lenni a 10. telefonálom, mondd meg, melyik dalt hallottad, melyik dalt, és a Rádió 1 szlogent, és cserébe adom neked két darab BDP-jegyet a Rádió 1 szülinépi fesztivál, pünkös vasárnapkor a Budapest Parkban, jó? De most zene, iPad-on, Out of My Head!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Nagyon sokan telefonálnak, nem tudom miért. Jó, van egy kis elképzelésem. Halló, halló!
2: Csak ma is lehet.
3: Halló, szia!
1: Szia, Szabatúni, ott hívják téged?
3: Gizus vagyok.
1: Gizus, melyik városból telefonálsz?
3: Hát most éppen Lentiből.
1: Lentiből, aha, jó, oké, rendben. És miért telefonálsz? Mesélj csak nekem.
3: Játszani szeretnénk.
1: Mivel? Kivel? Velem?
3: Veled.
1: Ja, velem, jó, oké. És mondd meg, akkor mit hallottad, mit kellene mondani pontosan?
2: Hát
3: egy csak,
2: mert
3: is hagyom.
1: Valaki nagyon súgott neked, valaki.
3: A férjem.
1: A férjem maradjon csendben, jó? Oké? Okay? Na, okay. Szóval, igen, mit mondtad?
3: Accent, igen. Don't leave.
1: Don't leave, igen, a Rádió egy szlogent.
3: Rádió egy, csak ma is láger megy.
1: Rosszul mondtad, sajnálom. Bocsi.

0: ilyen játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, szuper, rendben jártettem. Mondd meg a nevedet, légy szíves.
0: Claudia.
1: Claudia, Claudia, nincs sok kedved, nem akarsz velem játszani szerintem.
0: De nagyon szeretnék.
1: Nagyon szeretnéd? Jó van, oké. Akkor mit hallottad? Mesélj csak nekem.
0: Accent, don't leave it.
1: Oké, rendben. A Rádió 1 szlogent?
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
1: 5 plusz 5, ez mennyi?
0: 10.
1: 10? Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Yeah!
1: Így örülsz, te tényleg?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázs.

0: nekünk eljön!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
7: Reklámkukac mcdb.hu.
5: A Balázsék Rócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
8: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
1: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
5: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newickkal.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Újabb utcafelújítása kezdődött Debrecen keleti város részében. A Kis József utca mintegy 390 méter hosszan új aszfalt réteget kap. A beruházás részeként a járdákat is korszerűsítik. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcában, a 24-es és 38-as szám közötti szakaszon. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét és megértését kéri. Hatodszor is óriási érdeklődés mellett rendezték meg a Deac családi napot pénteken. Egy csodálatos, aktív napot tölthettek együtt a családok. Kicsik és nagyok 20 sportágat próbálhattak ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a vonat túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló, halló.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, munkásnap volt a mai, úgyhogy a megérdemelt pihenés következik.
1: Ja, értem, jó, jól teszed, jó pihit kívánok neked. Na, mit szeretnéd kelni tőlem?
2: Nézzünk valami furcsa nevűt, mondjuk egy Tóth Abigélt. Csak hogy a változatosság gyönyörködtet alapon.
1: Már nem jól mondtad, de jó, jó, jó, jó, jó, jó. És mondjuk fontos, amit kérted. Remélem a sárgatók tudják, mire gondolok. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden munkás embernek, aki pihenni készül.
1: Oké, rendben. Jó fián. Akkor jó pihit kívánok neked. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, hallottatok, mit kért tőlem azt a drága, kedves hallgató. Én nem várom sokat, én hívnám Kukit, csak szólok. Érkezik akkor Sugar Daddy. Ki az? Tóth Abigail és Accent. Hoppa.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Ja, a játékra szeretnék jelentni.
2: Igen, szabad tudni, kivel beszélek?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, melyik városból?
1: Csongrádról.
2: Csongrád, milyen a kedved, Anikó?
1: Nagyon jó kedvem van, mert veled beszélek.
2: Jaj, de cuki vagy. Na, akkor figyelj. Nem tudom, miért telefonáltál. Nagyon kíváncsi vagyok, tényleg.
1: Hát, mert hallottam a Tóth Abigail és Accenttel a Sugar Daddy-t, és már fogtam is a telefont, és hívtalak, mert szeretnék nyerni páros belépőjegyet.
2: Jó, van, oké, rendben. És tudod-e a Rádió 1 szlogent?
1: Természetesen, Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
2: Egy kis matek lecke, 8 plusz 2 ez menni?
1: 10.
2: 10? Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Megvan még a hangod?
1: Meg.
2: Örülsz nagyon?
1: Nagyon örülök neki.
2: Jaj, nagyon jó. És kivel fogsz jönni?
1: A párommal megyek.
2: A pároddal, jó van. Ki a kedvenc DJ? Kit akarsz a legjobban nézni ott a Budapest Parkban?
1: Hát természetesen téged.
2: Jaj, de most nem, de cuki vagy. De nem róla most, hogy van szó, tudod, rengeteg ilyen világsztárok jönnek, Switch Disco, akkor Sam Fell, akkor mit tudom én, Accent. Ki lenne a kedvenced?
1: Accentet nagyon szeretjük, de a magyarok közül pedig nagyon szeretjük Regálilit.
2: Regenli, jó van, okerében. Szóval most Kuki, ki van törölve, Regenli helyette. Jó van, értem.
1: Nem törölünk ki, téged is nagyon szeretünk.
2: Jó van, az a keresem a Neteddel, megbeszélünk minden adáson kívül. Gratulálok neked, Neteddel, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen, nem teszem.
2: Oké, holnap is lesz a téklenök fiú, viszont 20 óraig élő kívánság műsor, lehet még telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0620-3111-111-re. Most érkezik Major Lazer, és a szám címe Cold Water, Justin Bieber elegű, oh yes!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém. Halló, halló, halló.
2: Szia, Kuki Zoli vagyok, Mosonmagyaróváról.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, minden jó, süt a nap, jó idő van.
1: Igazad van, hogy nagyon-nagyon kitűnő idő van. Azon kívül, hogy vagy, hogy érzed magad?
2: Nagyon jó, most mondjuk pihenek egész nap, járkáltunk, vásároltunk, úgyhogy most egy kis csendes pihenő van, de minden rendben
1: van. De jó. Na, kiadtál tőlem Joel Corey, és a szám címe Stay, a Little Longer, mondd meg, akinek szeretnéd küldeni?
2: Mosonmagyaróvára a Ligetbe Zselének.
1: Jó, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy ugyanígy nyomja tovább, ahogy most nyomja.
1: Jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Szia! Hello! Joel Corey érkezik nem sokára, de van egy pár üzenet. Jó napot, István szeretnék küldeni Soregi Janosnak előszállásra egy szuper zenét. Rendben, ennután. Szia, Kuki! Szép délután, ma van a kislányomnak az első névnapja Zoe-nak, és szeretnék járni neki egy zenét. A zeneválasztás rád bízom, illetve fél éves lett. Köszönöm. Erik voltam. Erik, sok-sok boldogságot kívánunk neki, jó? Ezután, szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, Havas Bondi bácsiéknak, Abau Santora küldenék egy jó kis igazi maislágert. Köszönöm! Hát akkor jön a legújabb Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer itt a Rádió Egyen.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk? Halló!
2: Hello, mi többen vagyunk. Egy baráti társaság.
1: Nagyon jó, akkor kik vagytok? Mondjatok a neveteket.
2: Lili, Hanga, Gréti, Aliz, Réka, Anna.
1: És egy darab fiú nincs ott. Ez hogy lehet? Ez csajos buli?
2: De van itt egy Zsombor.
1: Ja, jó, van, oké. Na, Kaigo kértetek tőlem, kinek akartok küldeni? Parancsolj!
2: A püspökladányoknak.
1: Oké, rendben, és mi lenne az üzenet?
2: Püspökladányoknak.
1: Tessék?
2: Püspökladányoknak.
1: Jó, oké, rendben, értettem. Köszönöm szépen a telefonáltatok, és jó bulizást kívánok nektek, jó?
2: Köszönjük.
1: Hello, sziasztok. Jó kis buli, az biztos. Kár, hogy nem vagyok ott. Érkezik Kaigo, One Republic Elégüt, a szem címe. Hey, yes, Chasing Paradise.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: I guess you moved on really easily.
1: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét.
2: Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: működjen.
1: Előtt az az idő, drága hallgatóik, hogy én búcsúzom tőletek, de van egy jó hírem, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, Baran Attila, DJ Junior, Hamvoi Pidzsi. Ma este 9-től érkezik a rezidens, sőt, a műsorvezető rezidens, Monsieur Juhas Geri, The World Is Mine műsorral. Mi a legközelebb, holnap újra találkozunk 17 óratől, vigyázzatok! Holnaptól folytatódik a játék, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválon, oké? Oké, búcsúzom Szigmával és a szám címen Nobody to Love. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, ne menetek sehova, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is

0: Károly PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mely szombat este is indul a Diszkósit Rádió Show, aki játsz az elkövetkezendő egy órában az igazi mai slágereket, mixben nincs itt, továbbra is Marrakeshben, ő Hambai PG, viszont a

0: látogatni.
1: Én sem voltam, de nem tervezem. Viszont Hamvai PG Mix-el, Robin Schulz-el, Szigalával indulunk, valamint Hypaton közösségével, az EMPM-mel indul a Diszkos Radio Show, itt a Rádió Egyen, Hamvai PG Mix-el, jó szórakozás mindenkinek!

0: a Diszkosító Rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Zsigmondok, Atanázok, Boriszok, Minervák, Ráhelek és Zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Bodóki Robert, Varga Tibor Balázs és Kaszás Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: A VTB-t én is üdvözlöm, nagyon jó grafikus és régóta dolgozom vele. Viszont Hanvai PG Mixel ebben az órában. Megyünk tovább a Millennium Kiddel. Ez a Weil Licht, Weil Licht, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében szól a Diszkosítben.

0: Rádió 1 Esti Show, a Diszkosít Rádió Show. Az igazi mai slágereket Hanvai PG mixel, ide élőben itt van Bálány Attila és DJ Junior, a Hanvai Marrakesben, de jövő hétfőn már ő is érkezik.
1: Én annyit szeretnék mondani, hogy a heti 6 fellépésben még 3 hátra van. 2 privát ma este Budapesten, és aztán utána megyek az egyik szabadtéri szórakozó hely nyitó hétvégének eseményére. De nem árulhatok el ennél többet erről. A lényeg az, hogy ott tudtok velem találkozni, együtt bulizni. Ha valakit érdekel, minden információt megtalál a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Folytatásban Hanvai PG Sejádal, a Roberto Vinivel, a Sebepényén szól itt a Diszkosítva.

műsorban. Üverellek, mondok egy ötödiket. Május 31, Diszkosít, Pizza, Meet and Eat and Greet, minden információ a Diszkosít oldalán, erről most többet nem beszélnék, viszont Hanvai PG mixel ebben az órában, megyünk tovább, Eminem

0: esti sója, a diszkosi trédiós, a 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrian színnölő zenékkel, és Ati beszélt a rádió egy születésnapi fesztiváljáról, egyébként tervek között szerepel, hogy a nagy színpadunkon fellépünk, mindig viszünk új dalt, állával hozunk magunkkal, most is lesz egy vadonatúj diszkosi dal, itt fogjuk majd bemutatni a nagy közönségnek.
1: Adi pedig tesztüzemmódban játsszuk olykor, de valószínűleg egy sokadik verzió lesz majd az,

0: annyira azért mégsem, hiszen május 24-én dal premier.
1: Most viszont lejátszuk a másik diszkosi dalt, amely az előző a sorban, kettővel ezelőtt épp egészen pontosan, a Hardcore Vibes, jön Hanvai PG Mixel, és ez a diszkosi saját dal.

0: akkor csak le kellett volna sétálnom innen a hegyről a híd lábához. Egy biztos, engem ma este ott találtok, Bárány Attila voltam. Köszönjük a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra, és akkor én állok majd megint a lejátszók mögött.
1: Én pedig DJ Junior voltam, minden DJ Junioros elérhető remix a YouTube csatornámon, saját felvételek, mixek, mindent megtaláltok, kövessétek be. Ezen kívül ott vagyok a Facebookon is, ugye a rajongói oldalam, ahol a felső posztban megtaláltok a DJ Junior eredeti valódi remixek is, és letölthetők, és hogyha úgy érzitek, akkor szóljon hangosan, illetve játszatok is, hogyha DJ-k vagytok. Hamvai PG mixet az elmúlt egy órában, én egyébként hétfőn jövök majd ide a Rádió 1-re este 8-kor, de holnap este is lesz diszkos, itt búcsúzunk mindenkitől, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

7-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, 4 órán át bulizhatok velünk innentől a legjobb magyar DJ-kkel. Mellettem az első körben, az első etapban Kabai Andrés, vagyis a Loving Arms, és milyen jó kimondani, ebben a hónapban jön a rádió egy születésnapi fesztivál. Hello Andrés!
1: Így igaz, májusban is nagyon jók lesznek a programok, ha értitek. Úgyhogy Ed Sheeran ez erre rátetőz majd nekünk, vagy pontosabban a mai adásra, hiszen Cyril remixében szórol meg a kamera.
0: Cyril ugye fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján, és a heti guest mixünket is ő játsza majd éjféltől, úgyhogy tényleg érdemes minket hallgatni.
1: Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Kávé Zsulc és Szigala, AM to PM a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és érdekes, hogy van egy híres Kylie Minogue dal, a Can't Get You Out of My Head, amit mostanában nagy trend feldolgozni.
1: Remélem, hogy lesz még belőle, vagy 3-4 szuper feldolgozás. Hypaton egyébként tényleg nagyon okosan nyúlt ehhez hozzá. Aki nem annyira zene értő vagy szakértő, akkor szerintem kevésbé ismeri ezt fel. Úgyhogy Hypatonnal megyünk tovább, az Out of My Head következik itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Calvin Harris után 10-től New Week jön, aztán 11-től Antonio a lemezjátszók mögött, és figyelem, Cyril játsza a heti guest mixünket, igen, az ausztrál nagyágyú, az a Cyril, aki fellépő lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én, erről bővebb információk a www.radio1.hu-n. Egy fantasztikus Timbaland dal jön.
1: Feldolgozásokra, vagy úgy általában a zenékre annyira igaz az, hogy van egy ilyen producer alapszabály, ne gondol túl. Tényleg ebben a zenében, hogyha most meghallgatjátok, akkor ebben minden benne van ebben, amiben benne le kell lennie, hiszen Timbalandet annyira nem lehet elrontani, valamint van alatta egy szuper kis house baseline, ami elviszi az egészet. Szuper jó a sikeredet, úgyhogy Timbaland feldolgozás következik a The Way I Are Max Dean remixében, úgyhogy maradjatok velünk itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: lesz első hallása. Egy új generációs francia DJ Kungs érkezik most.
1: Jó, Istenem, de szeretem. Tényleg inkább azt mondanám, hogy Purple Disco Machine megvan mindenkinek, ne zavarodjatok össze, nem ő fog következni, de ezt a zenei stílus tulajdonképpen ő honosította meg. Nálunk biztos itt a Rádió Egyen. Úgyhogy Kungs is úgy gondolta, hogy bár ebbe a Disco House stílusba olyan zenét pattintott nekünk ide 2026 tavaszára, hogy kirázott a hideg, úgyhogy erre fogunk most bulizni. Kungs és Boys Noize, Get Away. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió

0: zseniálisan.
1: Akkor továbbra is jók a programok.
0: Igen, csak sok a... sok a reklám.
1: Sok a zene.
0: A rosszakat el kell ítélni.
1: Ez így igaz, egy így igaz. Úgyhogy ezért legyetek jók. Sajna mondta egy másikumot is, de az nem ide való. Na, úgyhogy kellemes hétvégét nektek, sziasztok.
0: És ne menjetek sehová, mindjárt jön Nyúvi.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: mindenkinek, Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello, Newvik!
1: Hello, Geri! Szevasztok! Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát!

0: mixe. Igen, arról a Cyrilről van szó, aki az egyik sztár fellépőnk lesz május 24-én a rádió születésnapi fesztiválján. Ez pedig a Maroon 5 és Gordo találkozása.
1: Így van, egy zseniális darab, picit átvonalakítva az ének.

van Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masterélős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szólít a Rádió 1-en.

0: Mix csak itt nálunk. Most nyúlik a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat. Abszolút benne van az a club feeling, meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a rádió.

0: időben, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, egy hét múlva újra találkozunk, szevasztok!
1: Világgyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Antonio!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 tracket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben. Itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió Egyen.
0: Siről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján Budapest Park, május 24.

0: hétköznapi fesztiválján, most pedig egy kollégánk jön.
1: Így van, Newick legújabb dala, amit már a Rádió 1 is játszik, gondoltam, én miért tetenném be a mixbe, szerintem zseniális lett. Úgyhogy már is érkezik a Let Me In, a Verbiz My Radio.

0: föl a lemezjátszók mögött. Anti, mi jön addig?
1: Most pedig, amivel én elbúcsúzom is alattunk megy, azt érdemes tudni, hogy Pulmaxnak a saját átirata. Én imádom ezt a zenét, nagyon sokat játszom, úgyhogy előre is köszi Zsombi, hogy elküldted.
0: Ez tehát az X-Eyes és a Sand Castles Pulmax 2026-os remixében, éjféltől pedig a Guest Mixben jön Cyril, Word is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: starts now.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, az ausztrál világsztár Cyril egy órás guest mixe jön. Cyril ugye fellép idén is a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Jó éjszakát, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás egy elképesztő Serial Mix után. És hogyha ebből szeretném még kapni, május 24 a dátum, Rádió 1 születésnapi fesztivál, őt is hozzuk, és vele is bulizhatunk majd. Most meg Martin Garrix jön, Jax-el, told you so, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a kedvencet egyébként halkan jegyzem meg, Cookie készítette, a rádió egy DJ-je, aki ma is jön délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, és jön a rádió egy születésnapi fesztiválra is május 24-én. Közben pedig egy újdonságot indítottam Ray Daltontól, ez a Blood Runnin' itt a rádió egyen.

0: Hát, mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig már szinte tényleg startra kész. Május 11, vagyis egyből hét és indulnak Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen. Ezek az állomások, és nem csak Balázsék mennek, hanem a rádió egy DJ-k is. Minden helyszínen lesz live mix. Menő, Kamrát, Hug Yourself, ez meg a

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, közti pedig Tate McRae-t hozom, akiben nem az az igazán érdekes, hogy 22 éves, hanem az, hogy már 9 éve a zenei élvonalban van. Akkor indult 13 évesen egy zenei tehetségkutatón, és hát azóta is folyamatosan jönnek a felkérések, dolgozott a legnagyobb DJ-kkel, és néha saját maga teljesen egyedül is kiad egy dalt, mint például ez, Tate McRae Greedy.